0: oltottak el. Egy másik tuját is megpróbált lángra lobbantani, de a járókelők megakadályozták. Az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban. Az ellenőrök egy közterületi vizsgálat során figyeltek fel a helyiségre, ahol 18.600 darab különböző ízesítésű, Magyarországon nem forgalmazható terméket találtak. A raktár tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a készletet lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Vizsgálatot indított a British Airways, miután három pilóta rosszul lett egy Londonba tartó járaton. Az Indiából induló gép egyik pilótája már az indulás előtt olyan tüneteket produkált, hogy nem tudta vállalni a repülést. Két másik pilóta végül teljesítette az utat, de közben náluk is jelentkeztek a panaszok. A feltételezések szerint ételmérgezés okozhatta a rosszullétet, a légitársaság pedig a szállodát is ellenőrzi, ahol a pilóták korábban reggeliztek.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton napos, száraz idő várható, a dél-keleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás egy 71 éves férfi ellen. A járőrök július 23-án délelőtt ellenőriztek az utakon, amikor egy félreállított gépkocsi vezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. A helyi lakost előállították mintavételre, vezetői engedélyét pedig bevonták. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A magyaródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több tízezer szurkoló követhet a helyszínen. 33 embert fogtak el a budapesti rendőrök egy 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében. A BRFK tájékoztatása szerint további 33 embert előállítottak, a több mint 400 rendőr részvételével zajló ellenőrzések során pedig több mint 700 embert igazoltattak. Az intézkedések garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és körözött személyek felkutatása miatt történik. Emellett több szabálysértés és közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek. A rendőrség a fokozott ellenőrzéseket a főváros közbiztonságának javítása érdekében indította el.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Csajozós
3: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Most.

aki nem az. Van, akinek szesz kell, van, akinek gaz. A fáradt napokra a hétvége lesz, nem illaz. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel aladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítá.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Remélem felkötöttétek a rakétákat.
1: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
0: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
1: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
0: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
1: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
0: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
1: Hova tűnt?
0: Igaz,
1: neked vagy
0: van
1: egy csillagászati haverod. Légy szíves, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
0: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
1: Az oroszok?
0: Nem.
1: Az amerikai.
0: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
1: Na, én megkeresem.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei. A jövő héten több helyszínen is lesz véradás Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, 29-én Tabon, míg Kaposváron július 28-án és 31-én a Területi Vérellátó Intézetben, valamint július 31-én délután a Kaposvár Plázában várja a véradókat. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Övcsatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Az élelmiszeráruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze 1 esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket. Életveszélyes mutatványt hajtott végre 2 fiatal az érdi vasútállomáson. A rendőrség szerint a 2 személy egy induló vonat oldalába kapaszkodva utazott, majd Érd felső megállóhelynél leugrottak a szerelvényről és elfutottak. Az esetről videófelvétel is készült, amely alapján a rendőrség vasúti szabálysértés gyanúja miatt indított eljárást, és a lakosság segítségét kéri a fiatalok azonosításában. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatok oldalán való utazás rendkívül veszélyes, akár tragédiához is vezethet.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csak nem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csak nem 5000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20 000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12 500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rá

0: Önmagad. Ne érd be kevesebbel.
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Vezet a fény, de közben egy árnyék.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Nyári szünet miatt ideiglenesen bezár a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltára. A kutató és ügyfélszolgálatok augusztus 10-e és 21-e között nem lesznek elérhetők. Az utolsó ügyfélfogadási és kutatási nap augusztus 6-a csütörtök, a levéltár pedig augusztus 24-én hétfőn nyit újra. Vádat emelt a marcali járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint azért gyújtott fel egy önkormányzati tuját, mert nem kapott karácsonyi segélyt. A férfi a település főutcáján egy csaknem 80 ezer forint értékű, 5 méteres növényt gyújtott fel, amelyet végül a kiérkező tűzoltók oltottak el. Egy másik tuját is megpróbált lángra lobbantani, de a járókelők megakadályozták. Az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. 33 embert fogtak el a budapesti rendőrök egy 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében. A BRFK tájékoztatása szerint további 33 embert előállítottak, a több mint 400 rendőr részvételével zajló ellenőrzések során pedig több mint 700 embert igazoltattak. Az intézkedések garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és körözött személyek felkutatása miatt történik. Emellett több szabálysértés és közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek. A rendőrség a fokozott ellenőrzéseket a főváros közbiztonságának javítása érdekében indította el. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban. Az ellenőrök egy közterületi vizsgálat során figyeltek fel a helyiségre, ahol 18.600 darab különböző ízesítésű, Magyarországon nem forgalmazható terméket találtak. A raktár tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a készletet lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A Mogyoródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több tízezer szurkoló követhet a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a dél-keleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. What we're saying is not protesting.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A jövő héten több helyszínen is lesz véradás Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, 29-én Tabon, míg Kaposváron július 28-án és 31-én a Területi Vérellátó Intézetben, valamint július 31-én délután a Kaposvár Plázában várja a véradókat. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Ittas vezetés miatt indult büntető eljárás egy 71 éves férfi ellen. A járőrök július 23-án délelőtt ellenőriztek az utakon, amikor egy félreállított gépkocsi vezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. A helyi lakost előállították mintavételre, vezetői engedélyét pedig bevonták. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Az élelmiszer-áruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze 1 esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csaknem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
2: Csodás reggelt mindenkinek, 2025. július 25-e van. Reggel 7 óra elmúlt, remélem, hogy mindenkinek úgy indul ez a szombat reggel. A hétvége, ahogy azt eltervezte, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel töltitek ma a napot, ezt is megírhatjátok, de akár a közlekedési infók is jöhetnek, 0670 32 32 355, SMS vagy Viber üzenetet tudtok írni, vagy akár hívhattok is. Most pedig nyitjuk az órát Meghan Trainorral.

Már 4:48 is elmúlt, miközben Varga Viktor dalát hallgattuk, ez volt a Nagy Utazás 2017-ből itt a 91.2-n, és megyünk is tovább, nem sokára rockos dallamokkal jön az AC/DC és a Thunderstruck, de előtte még egy kis latinos pezsgés Jennifer Lopez-zel és egy 2001-es dallal, ami arról szól, hogy a valódi szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. A dal videóklipjében Jennifer Lopez a tenger parton szó szerint megszabadul az ékszereitől és drága ruháitól, ezzel is jelképezve, hogy számára nem az anyagiak számítanak a kapcsolatban.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Lássuk, hogy mi minden történt július 25-én. 1978-ban ezen a napon született meg a világ első lombik bébie, Louis Brown. Akkoriban óriási tudományos áttörésnek számított, ma pedig már emberek milliói köszönhetik ennek az eljárásnak az életüket, és ez az eljárás nagyon sok család életét is befolyásolta. 1984. július 25-én pedig beírta magát a történelembe Svetlana Savitskaya. Ő volt az első nő, aki űrsétát tett. A szovjet űrhajós ezen a napon lépett ki a világűrbe egy űrséta során, és több mint 3 órát töltött ott. Aztán jöjjön egy kis zene. A zenetörténelemben 1983. július 25-én jelent meg a Metallica első stúdióalbuma, amelyet ma a thrash metal egyik alapkövének tartanak. Érdekesség, hogy a megjelenéskor még nem aratott átütő sikert, később azonban több millió példányban kelt el, és generációk rockzenészeire volt hatással. És még egy kis csemege, 1964-ben ezen a napon a Beatles A Hard Day's Night albuma átvette a vezetést az amerikai slágerlistán, és hosszú heteken át őrizte az első helyet, ezzel végleg meghódították Amerikát. Na de most vissza a jelenbe, és a zenékhez jön egy igazán friss sláger. 2026-ból szól nem sokára Kygo és Khalid közöse, a Save My Love.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
2: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során 2 műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket földkörüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
2: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Haló, szeretnék bejelenteni egy kocsanást.
3: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
2: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a názon a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
4: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Tulajdonképpen a mai naptól starttól a kánikulai időszak, a nappali hőmérsékletek már elérhetik, illetve meghaladhatják a 30 fokot. Szombaton marad a nagyrészt napos idő, majd vasárnap már növekszik a záporzivatarhajlam. Átmenetileg délire fordul felettünk az áramlás, amellyel, ahogy mondtam, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. A hétvégén még ugyan nem lesz nagy hőség, a nappali hőmérsékletek azonban már kevéssel 30 fok felett alakulnak. Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, majd vasárnap délutántól estétől egy közelgő front hatására fokozatosan növekszik a zápor-zivatarhajlam. Hétfőn is marad a kánikula és a labilis légkör. Hogyha pedig a távolabbi kilátásokat nézzük, akkor úgy tűnik, hogy jövő hét közepéig, nagyjából szerdáig még mérsékelt kánikula várható, majd ezt követően egy újabb erős hőhullám kezdődik. Zápor, zivatar legfeljebb a hét elején, hétfőn alakulhat ki.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Nem sokára pontban 8-kor jönnek a legfrissebb hírek és információk, aztán pedig ismét a legjobb dalok csendülnek fel. Itt Kaposvár kedvenc rádiójában a 91.2-n érkezik majd Lorin és az Is It Love?

0: Nóta mezőmiségtől. A Magna Cum Lauda is beköszön a Mindig Lesz című újdonságával.
1: Mert mindig lesz egy szem, mindig lesz egy új, csak én nem leszek mindig.
0: Ezek a nagyszerű dalok is szólnak majd tehát a folytatásban, de mindenek előtt jönnek a legfrissebbek.
2: Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Vádat emelt a marcali járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint azért gyújtott fel egy önkormányzati tuját, mert nem kapott karácsonyi segélyt. A férfi a település főutcáján egy csaknem 80 ezer forint értékű 5 méteres növényt gyújtott fel, amelyet végül a kiérkező tűzoltók oltottak el. Egy másik tuját is megpróbált lángra lobbantani, de a járókelők megakadályozták. Az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. Életveszélyes mutatványt hajtott végre két fiatal az érdi vasútállomáson. A rendőrség szerint a két személy egy induló vonat oldalába kapaszkodva utazott, majd Érd felső megállóhelynél leugrottak a szerelvényről és elfutottak. Az esetről videófelvétel is készült, amely alapján a rendőrség vasúti szabálysértés gyanúja miatt indított eljárást, és a lakosság segítségét kéri a fiatalok azonosításában. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatok oldalán való utazás rendkívül veszélyes, akár tragédiához is vezethet.
2: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napos, száraz idő várható, a dél-keleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A Magna Cum Laude újdonságával és Szia, valamint Kylie Minogue közösével nyitottuk meg ezt az órát. Itt Kaposvár kedvenc rádiójában, mindeközben pedig már 8 óra elmúlt 10 perccel. Remélem, hogy jól indul a szombati napotok, és tényleg pont azt tudjátok ma megvalósítani, amit elterveztetek. Ha pedig programok, akkor írjátok meg bátran, hogy mivel töltitek a mai napot, illetve a hétvégét. 0670 32 32 355, nem sokára pedig a névnaposokat is köszöntjük. Most pedig pörgetem nektek Ed Sheerant és az Overpass Graffitit 2021-ből.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ma a Jakabok és a Kristófok ünnepelnek, őket köszönthetjük. Július 25-én a Jakab héber eredetű szó. A Jakab néve csendes, álmodozó, érzékeny személyiség kialakításában segít, szereti a kultúrát és mindent, ami egy kifinomult, emelkedett szellemiségű életkelléke lehet. Az olyan munkát kedveli, ami csendes, nyugodt és koncentrációt igényel. Másoknak nyugodtnak tűnik, de sokszor türelmetlen és ingerült. Szóban nehezen fejezi ki magát, sokkal könnyebben bánik a tollal. Az optimizmus hiánya és bizalmatlansága megnehezíti üzleti döntéseit. A Jakabok mellett a Kristófokat is köszönthetjük, amely egy görög eredetű szó, jelentése pedig Krisztust hordozó. A Kristóf név gyakorlatilag gondolkodást, erős felelősségtudatot és remek üzleti érzéket ajándékozhat viselőjének. Mindenben sikereket érhet el, amibe csak belefog. Szervező készsége és mások irányításának képessége jó vezetővé teszi. Bármilyen vezetői pozíciót megszervez, megvan minden adottsága ahhoz, hogy eredményes legyen. Könnyen megragadja a kitűzött cél lényegét és átlátja, hogy pontosan milyen lépések szükségesek elérése érdekében. Igényes arra, hogy szélesítse látókörét és tanuljon. Képes befogadni az ismeretlen tényeket és megragadni az új információkat is, és azokkal bővíteni a már meglévő tudását. Sok boldogságot minden Jakabnak és Kristófnak, és persze a születésnaposokról sem feledkezünk el, őket is köszöntjük, és ezt ti is megtehetitek rajtunk keresztül, illetve bármilyen évfordulót ünneplőt is természetesen. 0670 32 32 355, ide tudtok küldeni jó kívánságokat, én pedig most a Florida slágerét.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Programajánló.
1: Ma este is folytatódnak a kult kikötő programjai a Balaton déli partján. Balatonszárszón az Életed hétvége című előadást láthatják az érdeklődők, amely egy látszólag idilli mini Szabiból fordul át, egy bezártsággal, viharral és titokzatos látogatóval teli párkapcsolati játszmába. Emma és Tom hétvégéje egyszerre humoros, feszült és mélyen emberi. Ember Márk első rendezéséről van szó egyébként, ami egy mini musical, és amit a Kult kikötő, az Összpróba és a Thália Színház közös produkciójaként láthat a közönség. És Ember Márk ott lesz Balatonbogláron is, hiszen ez idő alatt, amíg az Életed hétvégéje megy Balatonszárszón, addig Balatonbogláron felszabadult energiák veszik át a főszerepet. A Grund, vagyis a Víg Színházi fiúzenekar ismét visszatér a Kult kikötőbe. A Pál utcai fiúk legendás szereplőiből alakult zenekar Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveszki Balázs és Feszbaum Béla koncertje évek óta a fesztivál legnépszerűbb programjai közé tartoznak. A Presser dalok, a Víg Színházi slágerek és klasszikus rockszámok együtt hozzák létre azt a különleges és közösségi hangulatot, amely miatt egyébként a csapat immár kétszer is elnyerte a Kult kikötő közönségdíját. Kult kikötő tehát ma este is Balatonszárszón és Balatonbogláron, további infókat találtok a kultkikötő.hu-n, illetve a Kult kikötő Facebook oldalán is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

8 óra lesz 7 perc múlva, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára jönnek a friss hírek és információk Marosi Gábortól, és zárjuk majd az órát egy igazi klasszikussal a 80-as évekből, az Ultravox slágere szól hamarosan, a Dancing with Tears in My Eyes, ám még őket előzi a Switch Disco és Shelley Anderson közöse, ez a React. 24/7.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kérdik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Itatják a vadon élő állatokat, rekord a felvételin, megkezdi a szezont a Rákóczi. Jó napot kívánok, 9 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok a Sefag ZRT Szántódi erdészeténél is. A szakemberek kitakarítottak és felújítottak egy kutat, melyet egy napelemes szivattyú működtet. A műszaki megoldásnak köszönhetően folyamatosan tudnak vizet biztosítani az erdő lakóinak. A Sefag munkatársai az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A megoldásoknak köszönhetően az aszályos időszakban is könnyebben juthatnak vízhez a vadon élő állatok. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben mintegy 2000-en az agrárképzési területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Rangadóval kezd a kaposvári Rákóczi az NB3 délnyugati csoportjának első fordulójában ma délután. A zöldfehérek a BFC Siófok együttesét fogadják hazai pályán, akiket az elmúlt szezonban kétszer is sikerült legyőzni a kaposváriaknak. A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik majd. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Sukorói Nyíltvízi Junior Európa Bajnokságon a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága Gulyás Fanni. A kasi versenyzője a 7,5 kilométeres távon az előkelő 9. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. Különösen értékes ez az eredmény, hiszen Fanni fiatalabbként szerepel a korosztályában, mégis a legjobbak között zárt. Gulyás Fanni ma is versenyez majd, délután a látványos 3 kilométeres knockout versenyszámban áll rajthoz. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelmi jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme, a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
5: A hétvégére visszatér a kánikula, ma napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd. A nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: 9 óra elmúlt 5 perccel, csodaszép szombatot kívánok mindenkinek, remélem, hogy ez idáig jól indult a hétvégétek, hogyha csak most csatlakoztok hozzánk, akkor ígérhetem, hogy ebben az órában és a következőkben is a legjobb slágerek szólnak itt Kaposvár kedvenc rádiójában. Ti mivel töltitek ezt a szombati napot? Kirándulás, bevásárlás, vagy csak egy kis kertészkedés, vagy egyszerűen csak pihenés? Mindenre kíváncsi vagyok, írjatok nekünk 70-32-32-355, közben pedig maradjatok velünk, hiszen nyitjuk az órát. Itt van Vanessa, Amorosi és az Absolutely Everybody.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Show me what you're working with. Put that body in motion.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: programajánló.
1: Ha nyár, akkor falu napok és Ecsenyben ma várják az érdeklődőket. 14 órakor indul a program, 2:45-kor pedig már az Ametiszt Tiese lép a színpadra, 15 órától pedig a Groove House együttes zenél, 16 órától a Hajdina együttes műsora látható és hallható, aztán Megyes Csabi énekel majd 17 órától a színpadon, 18 órától a Rider zenél, Tóth Tünde műsorát pedig 19 órától láthatja és hallhatja a közönség, 20 órától pedig indul a bál Orbán Zoltánnal. Ezen kívül persze kísérő programok is lesznek, ahogy az egy rendes falunapon szokás, a gyermekeket arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos és rengeteg incsiklandozó finomság várja tehát a mai napon Ecsenyben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Tartol a kánikula. Ma napos és száraz idő várható, de a délkeleti szél megélénkül. Nappal már közel 30 fokot mérhetünk, a maximumok 27 és 29 fok között alakulnak, késő estére pedig 22 és 24 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap változóan gomoly felhős és napos idő várható. A délutáni esti óráktól pedig elszórtan zápor és zivatar is kialakulhat, a délnyugati szél pedig megélénkül. Hajnalban 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig már meghaladják a 30 fokot, 29 és 31 fok között alakulnak. Hétfőn a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél erős lesz, hajnalban 18-21 fok közé hűl a levegő, nappal pedig 29 és 31 fokat mérhetünk majd. Hogyha egy picit előre tekintünk, akkor pedig az látható, hogy jövő hét közepéig még elviselhető lesz a kánikula, majd ezt követően újabb erős hőhullám kezdődik, zápor, zivatar legfeljebb hétfőn alakulhat ki, szóval jelentős csapadék a folytatásban sem várható.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
4: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
3: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
4: Azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
3: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
4: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és utána voltok Plutó.
3: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
4: Hova tűnt?
3: Igaz,
4: vagy neked van egy csillagászati haverod. Légy, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
3: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
4: Az oroszok?
3: Nem.
4: Az amerikai.
3: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
4: Na, én megkeresem.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhatsz. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A tűzelemű bolygók felforrósítják a hangulatot szombaton. Egyrészt aktivitásra késztetnek, másrészt szenvedélyessé tesznek, és a túlzásokra is hajlamosítanak. Jövök a napi horoszkóppal, lássuk, hogy a kosok mire számíthatnak. Szombaton valószínűleg nem is bírsz egy helyben maradni, annyi energia dolgozik benned. Könnyen beleállhatsz egy vitába is, főleg ha valaki megpróbálja megmondani, mit csinálj. Használd inkább ezt a hatalmas lendületet valami izgalmas programra vagy sportra. Bika. A mai nap érzelmileg intenzívebb lehet a megszokottnál. Egy közeli kapcsolatban könnyen felbukkanhat egy féltékeny vagy sértett pillanat, amit jobb gyorsan tisztázni. Ha sikerül nyugodtan beszélnetek, a szombat végül szuperül alakulhat. Ikrek. Most aztán minden adott ahhoz, hogy jól érezd magad, és közben még valami hasznosat is elintéz. A tűzelemű energiák felpörgetnek, ezért most könnyebben belevágsz olyan dolgokba, amelyeket máskor halogatnál. Egy baráti program különösen jó ötletnek bizonyul.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a rákokkal. Ma könnyen magával ragadhat a lelkesedés, és valószínűleg sokkal bátrabban fejezed ki az érzéseidet is. Egy családi vagy szerelmi helyzetben azonban előfordulhat, hogy valaki túlreagál egy helyzetet. Próbálj meg nem ugyanazzal az intenzitással válaszolni, mert abból nagy vita kerekedhet. Oroszlán, ez a szombat nagyon is neked való, tele vagy életkedvel, kreativitással és tetvággyal. Ráadásul könnyen magadra vonod mások figyelmét. A nagy energiák miatt viszont érdemes kerülni a túlzásokat, főleg ha egy fontos döntés előtt állsz. A jegyedben járó nap mindenben támogat. Szűz. Ez a szombat most igazán kizökkent a megszokott menetrendből, de csak is pozitív értelemben. Elkap a kalandvágy, és egy spontán ötletből is nagyszerű program születhet. Ha viszont valaki provokál, akkor inkább hagyd rá, mert a Mars azért hozhat elmérgesedő vitákat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Égetenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: A The Weeknd slágere után folytatjuk a mérlegekkel. Szombaton társaságban érzed igazán jól magad, és jó eséllyel olyan programba csöppensz, ahol rengeteg élményért. Egy kisebb konfliktus azért bekavarhat, ha valaki túlságosan rámenősen próbál érvényesülni. Ne hagyd, hogy egyetlen kellemetlen pillanat elrontsa az egész napot. Skorpió, erős, szenvedélyes nap elé nézel. Valaki a környezetedben rivalizál veled. Féltékeny lehet rád, és ebből bizony vita lehet. A Hold és a Mars feszült kapcsolata miatt egy hatalmi játszma is kialakulhat, főleg egy közeli kapcsolatban. Tartsd meg a saját határaidat, és figyelj rá, hogy tovább ne szítsd ezt a konfliktust. Nyilas, a tűzelemű bolygók energiája feltölt, és alig várod, hogy történjen valami extra. Nagyon nyitott vagy most mindenre, remélhetőleg sikerül szórakozással, társaságban tölteni ezt a napot. Ha valaki megpróbál provokálni, mosolyogj egyet és menj tovább.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Már itt is vagyunk a horoszkóp utolsó felvonásánál, és kezdünk a bakokkal. A mai nap erős ambíciókat ébreszt benned. Lehet egy olyan célod, amiért szinte bármire hajlandó vagy, de vigyázz azért, a lelkesedésed ne menjen át makacságba. A józan döntések most biztosan többet érnek, mint a hirtelen reakciók. Vízöntő, könnyen lehet, hogy ma valami egészen új dologba vágsz bele. A direkt Merkur segít tisztában gondolkodni, a tüzelemű energiák pedig megadják a bátorságot az első lépéshez. Egy izgalmas beszélgetés vagy váratlan találkozás sokáig emlékezetes maradhat, sőt a jövődre is befolyással lehet. Szombaton könnyen magával sodorhat a hangulat, és minden adott ahhoz, hogy igazán élvezd az életet. A szenvedélyes energiák egy romantikus találkozást is különlegessé tehetnek, ugyanakkor érzékenyebben reagálhatsz a másik viselkedésére. Ne engedd, hogy egy félreértés elvegye a kedved.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron. Vízben.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Nem sokára jönnek a friss hírek, aztán pedig indul a 20 a csúcson, vagyis Mao és Moli, Malovecki Miklós és Molnár Vilmos közös műsora. Szerintem biztos, hogy ezúttal is sok-sok nevetéssel. Azonban még van egy dal a hírekig, Diaz és Menta össze.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Megdőlt a hidegrekord, remekelt a kasi versenyzője, pályára lép a Rákóczi. Köszöntöm Önöket, 10 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Megdőlt a hajnali hidegrekord szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben mintegy 2000-en az agrárképzési területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok a Sefag ZRT Szántódi erdészeténél is. A szakemberek kitakarítottak és felújítottak egy kutat, melyet egy napelemes szivattyú működtet. A műszaki megoldásnak köszönhetően folyamatosan tudnak vizet biztosítani az erdő lakóinak. A Sefag munkatársai az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A megoldásoknak köszönhetően az aszályos időszakban is könnyebben juthatnak vízhez a vadon élő állatok. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Sukorói Nyíltvízi Junior Európa Bajnokságon a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága Gulyás Fanni. A kasi versenyzője a 7,5 kilométeres távon az előkelő 9. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. Különösen értékes ez az eredmény, hiszen Fanni fiatalabbként szerepel a korosztályában, mégis a legjobbak között zárt. Gulyás Fanni ma is versenyez majd, délután a látványos 3 kilométeres knockout versenyszámban áll rajthoz. Rangadóval kezd a kaposvári Rákóczi az NB3 délnyugati csoportjának első fordulójában ma délután. A zöldfehérek a BFC Siófok együttesét fogadják hazai pályán, akiket az elmúlt szezonban kétszer is sikerült legyőznie a kaposváriaknak. A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik majd. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégére visszatér a kánikula, ma napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd. A nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Okay, let's go!
4: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
5: Drága hallgatóink, sziasztok, itt a Hacs, jelentkezünk az aktuális slágerlistával. Itt vagyunk bizony, nem mentünk mi sehova. Tartsatok velünk, itt van Vili.
6: És Miki.
5: Hello mindenkinek. Na gyerekek, három újdonságot is hozunk ma, itt lesz a retro helyezettünk is, és persze megint csak próbálunk a kedvetekben járni. Megérjük megköszönni a sok észrevételt és az üzenetet, amit küldtök nekünk. Most aktuálisan kettőféle kívánságot húzunk elő. Volt, aki írt ránk, hogy ne felejtsük el a csillagászati témákat sem, mert régen volt már, illetve a kvízeket is hiányoltátok
6: nem
5: már.
6: Nem lesz kvíz, van, nem lesz kvíz.
5: Na gondoltam!
6: Nekem megy a buszom egy óra múlva, nem kvíz.
5: Na
6: no,
5: gondoltam,
6: no.
5: Hozzuk
6: no
5: össze
6: quiz,
5: a kettőt.
6: Nein kvíz, not kvíz, nyet kvíz.
5: Az a helyzet, hogy, ha azt mondanám, hogy jó, akkor te ma kimaradsz, és csak fölteszem a kérdéseket, nem fogod tudni megállni, hogy ne válaszolj. Mit szólnátok, hogyha kikérdeznénk mindenkit? Mennyire vagytok felkészültek az űrkutatásból? Sokat foglalkoztunk a 20-as csúcsommal ezzel.
6: Föld, Mars, Jupiter, Vénusz, Uranus, Pluto, Hold, össze-vissza. De tudom, mit van, hogy tudtam, összedem magam, talán még meg is mondom a sorrendet.
5: Általános kérdések lesznek, amit szerintem mindenki tud, egyrészt, másrészt pedig olyan különleges újdonságokat fogtok megtudni ezeken a kérdéseken keresztül, hogy szemetek, szátok tátva marad, ahogy egy kedves ismerősöm mondta, mind a 10 ujjatokat megnyaljátok utána, olyan kvíz lesz. Tudjátok-e, hogy mi a neve a függőleges tengely köré rajzolt szögmérőnek? Milyen anyagok alkotják a Neptunusz holdjai közül a Proteusznak a légkörét? Ilyen egyszerű kérdésekkel szolgálok, Vili.
6: Például ilyen is napfényre kerül, hogy milyen távolságra van a Földünk a naptól?
5: Ezt konkrétan nem fogom kérdezni, fogadjunk, ezt tudod.
6: 149,6 millió kilométer és 3 méter.
5: És 3-4 méter. Ne kezdjük újra. Na gyerekek, jön egy kis izgalmas űrkutatási kvíz veletek és Vilikével.
6: Lesz tipp? 3 lehetséges válasz?
5: Ezt akartam mondani, hogy nem 3 lehetséges válasz, hanem igaz-hamis játék lesz. Hogy igaz-e az állítás, vagy hamis?
6: Melyik a legveszebb lévő bolygó, az a Merkur? A Pluto.
5: Kettőből mellé, Vili.
6: Pluto.
5: A Pluto már nem bolygó.
6: Miért?
5: Hát a Pluto már mióta kis bolygó?
6: Hát az a legmesszebb.
5: Hát de nem számít bolygónak.
6: Jobban, persze, most keressük a kákán és a csomót, hogy akkor most...
5: Kvíz perced lesz, hogy válaszolj, Vili. Gyerekek, mielőtt belekezdünk a kvízünkbe, Vilike gyorsan átnézi kicsikét a leckét, hogy ha felelnie kell, akkor jól válaszoljon. Most veszettül keresi a telefonján, hogy milyen messze van a Pluto a Földtől, milyen messze van a Merkur a Plutótól és a Mars a Szaturnusztól. Míg Vilike keres és felkészül, addig meghallgatunk egy újdonságot, ugyanis Kygo megjelentette a Take Me Back című vadonatúj slágerét, még mindig hasonló stílusban, mint korábban, úgy látszik ez még mindig nagyon nagy divat. Kicsit ezt az EDM, tehát az Electronic Dance Music stílust keverve a countryval, keverve egy picikét a klasszikus amerikai western zenével. Kygónak ez nagyon bejött. Ezzel a dallal kezdünk, újdonság ezen a héten, itt a Hacsban.
7: A 17.

0: Kygo újdonsága, a Take Me Back szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában. Drága hallgatók, remélem felkötöttétek a rakétákat.
1: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
0: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
1: Azt akartam mondani a fejemben, de mert az egy nagyon-nagyon öngól. De hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
0: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
1: Egy bodri.
0: Úristen. A gyerekek, kezdjünk bele a kvízbe, Vili. Most figyelj, most visszahozom a bizalmadat önmagadba.
1: Miklós, ezt el kell mondjam. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és utána mondtuk Plutó.
0: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
1: Hova tűnt?
0: Na, Vili, akkor jön is az első kérdés. Igaz, vagy
1: hamis
0: játékot
1: játszunk? Neked van egy csillagászati haverod. Légy szíves, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó?
0: Hát például ő is, mert hogyha figyelnéd, amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából?
1: Az oroszok?
0: Nem.
1: Az amerikai?
0: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
1: Na, én megkeresem.
0: Sokan nem szeretik egyébként pont ezért. Sokan támadták. Na, kezdjük el! Igaz-hamis játék. Az első kérdés ehhez fog csatlakozni. Vajon igaz-e az állításom, vagy hamis? A naprendszerünknek 8 bolygója van. 1, 2, 3.
1: Igen. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ha már kiúztuk a Plutót.
0: Helyes a válasz, Vili, így van, így van. Még na látod, én mondtam, hogy élvezni
1: fogod. Még hogy a Plutót eltávolította.
0: Na látod, most helyes a válaszod. Nektek, drága hallgatók, figyeljetek, megyünk tovább. A második kérdésem, igaz vagy hamis? Farkas Bertalan volt az első magyar űrhajós, aki a Soyuz 36 fedélzetén jutott el a világűrbe. Igaz vagy hamis?
1: Hát igaz, hát persze, hogy igaz.
0: Így van. Mert hogy 1980-ban történt, amikor is az Interkozmosz programban Berci az űrbe utazott és kísérleteket végzett odafent.
1: Azért jól lehetem neki, hogy ilyet látott.
0: Hát ugye beszélgettünk is vele itt a 20-a csúcsomban, volt már vendégünk, nagyon jó kis sztorikat mesélt, nagyon jó fej egyébként, nagyon jó fej. Hát ő egy tudós ember. Na, harmadik kérdésünk. Drága hallgatóink, figyeljetek! Vilikém?
1: Igen?
0: Igaz-e vagy hamis? A kvadráns egy űrhajó alkatrész?
1: Nem.
0: Helyes a válaszod, hamis, valóban.
1: Egyébként micsoda, akkor tudjuk már meg valami.
0: Egy hagyományos negyedkör alakú szögmérő műszer egyébként, amelyet nyilván régen az égitestek látszólagos magasságának meghatározására és a navigációra használtak, de nem csak a csillagászatban, hanem például a hajózásban is. Ez a kvadráns, bizony. Jó, hogy, na, jó, eddig 3-ból 3, Vili.
1: Hát mehetek is haza.
0: Na, figyeljetek csak. A következő kérdés, igaz vagy hamis? A Puli nevű holdjáró egy magyar fejlesztés.
1: Ne is mondd, igaz.
0: Valóban, a Puli Space Technologies fejlesztette a Google Lunar XPRIZE versenyére ezt a bizonyos magyar holdjárót. Tehát mi magyarok fejlesztettünk holdjárót.
1: Nagyon sok magyar egyetemista bent volt ebbe a projektbe, hogy tudom.
0: Így van, így van. A következő kérdésem ehhez kapcsolódik. A Puli holdjáró járt a holdon. Igaz vagy hamis?
1: Ez hamis.
0: Milyen felkészült vagy, Vili? Hát figyelj ide!
1: Te ütrendszerben otthon vagyok.
0: Ó, a mindenségit, fene a csóvádat, hogy de képbe vagy. A mindenségit, az Ion hajtóműve nagyon működik, te Vili. Oda nézd, a Szaturnusz gyűrűje elhalványulhat a tudásod mellett. A mindenségit. Mit nekünk napkitörés? Itt egy Vili. Csár mindenit. Na, így van, a Puli holdjáron nem járt a holdon, sajnos csak földi körülmények között tesztelték. És akkor ezen blokkunk utolsó kérdése, ez már egy picit nehezebb. Itt már tényleg mélyre kell nyúlnod a tudásodban.
1: De csak azért, mert már naprendszeren kívüli kérdés.
0: Nem, ez még a naprendszeren belüli. A Neptunusznak 13 holdját ismerjük. Vajon igaz vagy hamis az állítás?
1: Igaz.
0: Sajnos ez most nem sikerült, Vili. Mert hogy? Te még a régi információkra emlékszel.
1: Azt nem mondtad, hogy közben átírták az egész naprendszer történetét.
0: Nem. A Hubble űrteleszkóp a felelős a rossz válaszodért, mert hogy felfedezett egy aprócska mindössze 20 km átmérőjű holdacskát, így a Neptunusznak...
1: 14.
0: 14 holdját ismerjük jelenleg. De te még a régire emlékeztél, ez megbocsátható. Vili,
1: én még régi vágású vagyok.
0: 6-ból 5 és fél.
1: Na, akkor adjuk abba.
0: Nem, még csak most kezdjük.
1: Megállnék, és kérem a lóvét.
0: Gyerekek, most jönnek majd az igazán izgalmas kérdések, lesz köztük nyilván egyszerű, és olyan, amire azt tud válaszolni, aki csak még ha felszínesen is, de napi szinten nézegeti a híreket, olvasgat a csillagászat után, mert hogy nagyon sokan szeretitek az űrkutatást, nagyon sokan olvasnak ebben a témában, ahogy az üzeneteiteket és a leveleiteket olvassuk, úgyhogy remélem, hogy tudtok majd válaszolni. Előtte azonban jön egy olyan dal, amely igaz lejjebb csúszott a listán, de még mindig nagyon előkelő helyen található Sombra és a Potential című dal a 11. helyen szerepel nálunk.
2: A 11.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Ő volt Sombra és a Potential, lesz pedig a Kusza 20-as slágerlista. Vilinek látom, hogy szikráznak a szemei. Alig várja már, hogy válaszolhasson a következő kérdésre. Ti is így vagytok vele?
2: Csillognak a szemeim, menjünk stílusosak.
1: Na, figyelj,
2: Vili. Hol találta az Androméta törzs?
1: A köd.
2: Köd. Legyen köd. Igen.
1: Legyen köd. Úristen. Vili, lerombolsz mindent, amit eddig felépítették. Kérlek szépen. Csak 10 perc és végzünk. Úristen. Atya ég. Magyarország 2050-re saját részleggel fog rendelkezni a nemzetközi holdbázison. Igaz vagy hamis?
2: Hát ezek inkább álmok.
1: Tehát hamis?
2: Igen, mert nem, itt nem csak Magyarországnak a
1: szerepvállalása a kérdés,
2: igen, hanem az emberiségé is, hogy tudnak-e egyáltalán ekkora holdbázist építeni.
1: 2050-re tervezik valóban a holdbázist, a kérdés csak az, hogy nekünk magyaroknak lesz-e ott egy kantinunk.
2: Szerintem nem lesz, de még a világ meg se.
1: Na, hát helyes a válaszod, hamis ez az állítás, még az hiányozna nekünk. Arra költsük a pénzünket, nem. A Hunor programban, valamint az Európai Űrügynökség programjaiban is részt veszünk űrkutatási és űripari projektekben, de a hazai fejlesztések elsősorban csak a műholdakra, az űreszközökre, a tudományos kísérletekre és az űrtechnológiákra összpontosítanak, nem pedig egy önálló űrállomás létrehozására, úgyhogy nekünk csak maximum, ha lesz szerencsénk, akkor magyar űrhajós járhat a holdbázison, de nekünk részlegünk nem lesz ott.
2: Pedig jó lenne ott egy kis magyar piac.
1: Így van, ez az jó. Egy kis zselici hársmézzel.
2: Egy kis ungarikum.
1: Ennyi, egy kis piros paprika.
2: Egyébként logikusan átgondolva az egészet, ez a világnak is elég nagy falat lesz, hogyha Amerika, tegyük, hogy mindenki összeáll, oroszok, Amerika, svédek, mindenki összeáll, hogy megvalósítsák ezt a holdbázist.
1: Pedig képzeljétek el, hogy már csak azért is, mert ugye mindenki azon gondolkozik csak, hogy a Mars utazáshoz lehet majd egy dobbantó, ami való igaz. Az űrbányászatot fogja beindítani az emberiség, és erről kevesebben tudnak és kevesebben beszélnek, hogy óriási ipari lehetőség rejlik abban, hogy holdbázis legyen a Holdon, mert hogy a csillagközi kis bolygókból szeretne majd az emberiség bányászni, hiszen olyan ásványi kincsek találhatók ezeken a körülöttünk száguldozó kis bolygókon, amik már nincsenek meg a Földön.
2: És hol fogja felhasználni a Földön?
1: Igen, így van, lefogjuk
2: lesz őket. Föld.
1: Így van. Hát, ha még lesz, igen. Hát, tehát mondjuk inkább a kis bolygókat zsákmányoljuk ki, mint a saját bolygónkat. Na, Vilike, következő kérdés csatlakozik az első traumáthoz.
2: Egyébként azóta nem voltunk szerintem a Holdon, igaz?
1: De fogunk. Most ugye nemrég azért ment egy küldetés, pont megkerülték a Holdat, hogy feltérképezzék, hogy pontosan hol fog zajlani, mind fog zajlani, hova érdemes pakolni a gerendákat, a téglákat, és hogy hova menjenek a...
2: Meghold tegyek el martolókat.
1: Te Jóska! Csak kicsit jobbra légy, hogy
2: jó, meghoztam a monitút, hova tegyem?
1: Ja, csak nehogy magyar építési vállalkozók csinálják, mert most jó lesz a bordűr, nem lesz túl minőségi. Na, térjünk vissza az első traumáthoz. Az állításom a következő. A Plutót 2020-ban minősítették vissza a bolygó besorolásból törpe bolygóvá. Tehát mikor volt az az időpont, amikor azt mondták, hogy a Plutó már nem bolygó többi, hanem csak törpe bolygó? Ez 2020-ban történt?
2: Szerintem...
1: Vagy később, vagy korábban? Igen, vagy
2: korábban.
1: Akkor? Azt mondod? Uh-huh. Látod? Jó, hogy segítettem. Milyen rendes vágó Pista vagyok én ma. Látod?
2: Még a szakáll is hasonlít.
1: Hamis, ugyanis ez az állítás, te jól válaszoltál, mert hogy valóban a Plutót még 2006 augusztus 24-én minősítették le, eddig volt a naprendszer 9. legkisebb bolygója, de hát ma pedig a legnagyobb törpe bolygónak számít, Neil deGrasse Tysonnak köszönhetően.
2: 2006 óta úgy élek, hogy a Plutó bolygó én szerintem is nem bolygó?
1: Hát igen, 20 éve.
2: Ezt a traumát.
1: 20 éve élsz hazugságban és ködben.
2: Androméta köd.
1: 20 éve bolyongsz az Androméta.
2: Androméta köd ellepte a fejem.
1: Igen.
2: Az agyam. Na jó.
1: Igen. Következő kérdés. Igaz-e vagy hamis? Magyarországnak nincs saját műholdja. Ez igaz vagy hamis?
2: Hát ha már összehoztunk egy pulit, az egy ilyen holdjáró, igaz?
1: Igen.
2: Van, nem, van saját műholdunk.
1: Nagyon jó a választ, mert hogy van. Biztos ti is hallottatok már a Maszatról. Bizony, a Maszat
2: tényleg.
1: Egyet, így van.
2: Aranyom, de jó kis neve van.
1: A Budapesti Műegyetemen fejlesztették 2012-ben, és bizony ez a magyar műhold, még ha aprócska is, de sikeresen pályára állt, és azóta is ott kering.
2: Érdekesen ejtik ki a külföldiek, musat, masart, minden.
1: Maszat van, jelentkez. Nekem van is egy, képzeljétek el, amikor felküldték a Maszatot, akkor kiadtak egy ilyen emlékérmét a tiszteletére. Négyzet alakú, ezüstből van, négyzet alakú pont, mint a Maszat, és azt meg is vásároltam, azóta is megvan nekem. Van egy Maszat, egy emlékérme.
2: És akkor minden nap nappali körüli pályára küldöd?
1: Nem, hanem letörölgetem róla a Maszatot. Úristen, atya, úristen. Gyerekek. Na, akkor jöjjön a tizedik kérdésünk. Vagy hát egy állítás megint csak. Igaz-e vagy hamis, gyerekek? Egy űrszonda a küldetése nagy részében nem működik. Vajon igaz-e, amit állítok?
2: Tehát, igaz, mert kell neki az energiatakarékossági mód. Tehát amikor nincs rá szükség, hogy mondjuk jeleket sugározzon vagy vegyen, akkor abban a hülye nagy sötét űrben, ami nincs semmi végig.
1: Akkor felesleges működni.
2: Igen.
1: Te nem lehet, hogy mondjuk útközben is gyűjt adatokat?
2: Nem, ő bekapcsol, hogyha valamit szerintem érzékelnie kell, akkor egy automatika azon a működésbe hozza. Én így gondolom.
1: Vili, te valami iskolába beiratkoztál időközben?
2: Hát te pakoltál be egyszer romai raktérben, amikor
1: repültünk. Ja, tényleg, megbeszéltük. Tényleg, még ígéretet is tett nekünk az űrkutatási miniszterünk, hogy téged, neked valahogy szorítanak egy helyet egy ilyen kis dobozban. Tényleg, Vili, hát azért tudsz mindent. Igaz a válasz, és helyes, mert hogy valóban attól függ, hogy milyen, de például a New Horizons szonda, amely a Plutót volt hivatott vizsgálni, bizony utazása nagy részében hibernált, tehát inaktív állapotban volt. A majdnem 9 évig tartó utazása alatt az űrszonda többnyire ki volt kapcsolva, és csak közelített a célja felé. 2014. december 6-án a szonda hibernáltból ismét aktív állapotba helyezte magát, és az előírt tárolt programnak megfelelően működésbe lépett. A szonda állapotáról tudósító adatcsomag egyébként 4 óra 26 perc alatt ért el a Földhöz. A szonda ekkor 162 millió kilométerre volt a Plutótól. Az addigi útja során 18 alkalommal volt hibernált állapotban, ami hossza 36 nap és 202 nap között változott.
2: És ötször találkozott földönkívüliekkel.
1: Igen, és mondta azt, hogy békével jöttem. Így van, így van. Na, tehát igaz volt a válasz. Menjünk még egy kérdéssel. Vannak már nanoműholdak is?
2: Nano?
1: Így van, tehát ilyen nagyon picikék nanoműholdak. Vajon ez igaz, vagy egy baromság?
2: Hűha.
1: Vannak már nanoműholdak? Nagyon science fictionös. Nincsenek?
2: Nincs.
1: Hát ez most egy téves válasz, Vili. Mert vannak.
2: Mi fér abba bele?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de azok nem azért vannak, hogy beleférjen valami.
2: Idegesítség.
1: Ráadásul képzeljétek-e, várjál, ráadásul szintén magyar szürke állomány volt az egyik elkészítésében, ugyanis a GRB Alpha műhold egy magyar vezetéssel készült nanoműhold, amely a gamma kitörések észlelésére hivatott. A 2021-ben felbocsátott műhold a legintenzívebb kozmikus események, az úgynevezett gamma kitörések megfigyelésében vesz részt. Blokkunk utolsó kérdése jön.
2: Ez meglepett.
1: Meglepett engem is. Ez egy nagyon izgalmas állítás, amit most mondok, vajon igaz-e vagy hamis? Vándor Sólyom is eljutott már az űrbe.
2: Ha úgy hívták azt a közlekedési eszközt, akkor igen.
1: Döbbenet, hogy a beugratós kérdésemre milyen jól reagáltál, Vili. Valóban, a Vándor Sólyom is eljutott már az űrbe. Szerencsére nem valami újabb agyament állatkísérletről van szó, hanem Japán első olyan műholdjáról, mely egyrészt teljesen orosz és amerikai beavatkozás nélkül teljesített küldetést, másrészt pedig ion hajtóműve volt, és bizony 2010-ben anyagmintát vett kisbolygókból, például a 25143 Itokawa kisbolygóból. Vissza is tért a Földre, sikeres küldetést teljesített, a neve pedig Hayabusa, azaz Vándorsólyom.
2: Angyalom, de jó.
1: Bizony, bizony. Na gyerekek, hát nagyon izgalmas ez a kis kvízünk, és még nincs vége, mert hogy még izgalmasabb kérdésekkel fogunk, vagy állításokkal fogunk visszatérni nem sokára. Előtt azonban meghallgatjuk blokkunk utolsó dalát, szintén egy újdonságot. Rég hallottunk már felőle. Neo úgy gondolta, hogy újra bedobja magát, és ő is átállt egy picikét az elektronikus zenére, illetve az elektronikus zene és a country fúzióját vette ő is elő, pontosan úgy, ahogy Kygo csinálja. Neo tehát a Dance Right Now című dalával újdonságként listánk 10. helyén debütál. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán egy pici rádiócsend után jövünk vissza, és folytatjuk a kvízt.
0: A 10.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
2: Hi, my name is Barack Obama, and you're listening to Who's A Chuchon.
0: A 20-20-as slágerlista.
3: Így van, visszatért a hacs, folytatjuk tovább a kuszalista, drága hallgatók. Nem tudom, hogy ti hogy szerepeltek ezen a különleges kis kvízen. Vili ragyog, mint a legfényesebb csillag. Melyik a legfényesebb
4: Sirius.
3: Csillag? Sirius. Ennyi. Én tudom, hogy mindent tudsz.
4: Vili? Mindent nem. Mindent nem, meg nem is tudtam, hogy a Siriusnak a fénye. Az lett az első nagy csillag akkor?
3: Nem. A Sirius, hogyha jól tudom, az a nagy kutya csillagképben van. Várjál,
4: a kis kutya mellett.
3: A kis kutya mellett, igen, ott csahol. Várjál csak. A Sirius látszólagos fényessége mínusz 1,46 magnitúdó, ami a legnagyobb a Földről látható csillagok között, és körülbelül 8,6 fényév távolságra található, így a hatodik legközelebbi csillag a Naphoz. Az esthajnal csillag az a Vénusz. Az egy bolygó.
4: Akkor én Vénusz akarok lenni.
3: Vénusz?
4: Igen.
3: Oké, Molnár Vénusz. Vilmos? Mint Venus Williams.
4: Maradjuk a Siriusnál.
3: Na, figyelj, Sirius. Folytassuk tovább akkor a kvízt, mert hogy vannak még állításaim, drága hallgatók, ti is játszatok velünk, vajon igazat mondok-e? Majd hamarosan, mert hogy elérkeztünk az ötödik helyezethez, bocsánat, egy kicsit ledobott aló. Én már annyira kvízeztem volna tovább, de hát tényleg elérkeztünk az ötödik helyezethez, Vili, ami micsoda?
4: Hát, ha még nem törölték, akkor a retro.
3: Nem is hát, de lehet, hogy fogják, de reméljük, hogy nem, és nem a csillagászok. Így van, elérkeztünk a retro helyezethez. Július 19-én töltötte be 79. életévét a világ egyik legjobb és legismertebb gitárosa és zeneszerzője, Sir Brian Harold May.
4: A Queen ismert gitárosa.
3: Szólógitáros,
4: ugye?
3: Szólógitáros, így van, és zeneszerzője. Ugye nem is kell mást mondanunk, de ami durva, hogy csatlakozik valamelyest ez a retro helyezet a témánkhoz teljesen véletlenül megint, mert hogy amellett, hogy Brian May elképesztően jó gitáros, mi a másik szakmája?
4: Csillagász.
3: Bizonyám, gyerekek, jaj, de jó. Na,
4: Miki, hogy lehet nekin csillagász?
3: Legegyszerűbb válaszom a sehogy. A másik pedig, hogy hát nagyon sok iskolát el kell végezned, nagyon jó.
4: Én azt hittem, csak kell egy hatalmas látcsőtávcső, aztán kémelem az eget.
3: Nem. Hát nem véletlenül szereznek doktori címet a csillagászok, oda azért elég erősen kell működni a matekban, a fizikában, a kémiában.
4: Akkor nem veszek csillag.
3: Na, hát én rögtön megválaszoltam. Ez maradj Sirius és lokál média Shark. Na figyelj csak, Sharky! Brian May a számtalan zenei elismerése mellett, képzeljétek el, hogy 2005-ben a zeneiparban tett szolgálataiért és a jótékonysági munkájáért megkapta a Brit Birodalom érdemrendjének parancsnoki fokozatát.
4: Hoppá!
3: A Queen tagjaként például beiktatták a Rock and Roll hírességek csarnokába, hát mondjuk ez minimum elvárható volt, illetve a Queen csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán is.
4: Ha.
3: Nagyon komoly. Ugye, ahogy mondtam, a mai adásunkhoz ráadásul ismét csak passzol a retro helyezet, hiszen Brian May mindig is tudományos pályára készült a zene mellett, csillagászati doktoria is van. A doktori disszertációját egyébként a csillagközi porról írta. Csillagközi por. Állítólag nem egy publikációnak társszerzője, és bizony érdeklődést mutat a sztereoszkópia iránt is. Ez egy képalkotási módszer, ha jól tudom, röviden a térlátás illúziójának a megteremtésével foglalkozik egy sík képen.
4: Úgy lehet, hogy a csillagok között sem takarítanak rendesen.
3: A csillagközi por miatt, gondolom? Úristen. I want to break free! Ott porci. Hát végül is figyelj, porszivózhat, ha,
4: hát látod,
3: ha belegondolsz.
4: Simán nyomhatná a porszivót.
3: Így van, már csak azért is, mert hogy róla, ha jól tudom, el is neveztek egy kis bolygót, mégpedig Brian May közbenjárásával. Tehát van egy Freddie Mercury-ról elnevezett aszteroida itt a csillagközi térben. Na, gyerekek, a következő dal, amit lejátszunk, a retro helyezett, az egyik kedvenc Queen dalom, amelyet pont Brian May írt, az ő szerzeménye, aki, képzeljétek el, hogy kertészkedés közben találta ki ezt a dalt, mert hogy felesége szokta mondogatni folyton, I want it all, I want it now. Mindent akarok, és azonnal akarom. Úgyhogy jön 1989-ből az I Want It All, a Queen dala, ez az eheti retro helyezettünk.
0: Húz a csúcson!
5: Gyönyör a kövön.
6: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson.
1: A húsz a csúcson.
2: A mindenségét neki.
0: Ez nagyon jó volt.
2: Jó, bizony. A Queen és az I Want It All című dal, amelyet ugye Brian May írt, mégpedig ugye, mert felesége szokta ezt mondogatni mindig, hogy
0: volt.
2: I want it all, I want it now. Finom kis asszonka lehet. Mindent akarok, és azonnal akarom.
0: Fú, ez ne, sosem megy ki a divatból. Pedig aztán ez, nem baj, gyerek.
2: Az biztos, 89-es dal.
0: Én hülye volt jegyem, és nem mentem el.
2: Igen. Felmentenélek, de nem, mert hogy sajnos nem lehet, mert tényleg látnod kellett volna, hogy tudj
0: hát
2: mesélni.
0: Hát akkor a csajok jobban érdekeltek.
2: Hát, hogy azt viszont megértem, ja.
0: Na mindegy.
2: Na, de hát Freddie Mercuryért nagyon kár, ezt nagyon sokszor beszélgetjük, igaz, hogy egyszerűen ő a legjobb példa arra, hogy valakiben, aki nem megértett egyrészt a szexuális érdeklődése, másrészt pedig ugye maga a személyisége miatt, mert hogy ő neki elég hányottatott gyermekkora volt, és nézd meg, mindenfajta iskolai képzés, tanulás nélkül, hatalmas, tehát egy egyszerűen a muzikalitásra született ez az ember.
0: Meg van egy kisugárzása a színpadon, egyébként minden négy tagnak van egy kis ugye, de legnagyobb a Freddie Mercurynak van, és visszatérjük egy mondat, hogy miért nem mentél el, vagy mentem el a Queen koncertre, mert azt gondoltam, hogy ó, őket látom még. Nem. Úgy kell elmenni minden koncert, hogy most látod utoljára. Mert nem lehet tudni, mi lesz a következő alkalom.
2: Abszolút, ezt mindig mondjuk, hogy menjetek, amíg csak lehet.
0: És nem azért, meg ha lehet, hogy többet a büdös évben, mint Magyarország.
2: Hát ez is lehet, igen. Na, gyerekek, folytassuk tovább a kvízünket, ami kapcsolódik is egy kicsit a Queenhez, de hát nyilván alákérdezek a dolognak.
0: Van-e bajsz a Freddie Mercurynak?
2: A Queen énekeséről is elneveztek egy kis bolygót. Igaz-e vagy hamis?
0: Persze, hogy igaz.
2: Igaz, az előbb el is árultam. Az értelmi szerző, igen, mondhatjuk.
0: Szerették azért nagyon.
2: Így van, Brian May javaslatára a Nemzetközi Csillagászati Unió 1747-3 Freddie Mercury nevű aszteroidát nevezte el a legendás énekesről. A nagyjából 3,2 km átmérőjű égitest egyébként a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó övben kering, sőt, még Brian May nevét is viseli egy kisbolygó. Ennek a neve 5266-5 Brian May.
0: M.A.O. is Molly emletne valahol, annyi van.
2: Ha jól tudom, a Zselici Csillagpark egy nem kutató, hanem bemutató obszervatórium, igen. Tehát, hogy ők nem fognak felfedezni valószínűleg...
0: Akkor mutassak be bennünket.
2: Jó.
0: Mint úgy csillagként.
2: Jó, rendben van, megbeszélem a Lacival. Na, gyerekek, menjünk tovább. A következő állításom igaz vagy hamis? Magyarország alapította az Európai Űrügynökséget 1975-ben Budapesten, a világ csillagászati tanácsának részvételével, ahova a Kuiper övből is érkeztek, meghívottak. Igaz vagy hamis?
0: Fúha. Kuiper öv az micsoda? Ez hamis. Ez hamis.
2: Résem vagy, Vili? Hát ez egy beugratós kérdés volt. Hát nyilván a Kuiper övből, ha érkezett volna hozzánk valaki, akkor az lett volna a nagyobb szenzáció, mint sem, hogy az Európai Ügynökség. Nyilván izgi lett volna, ha nálunk alakul meg a Men in Black is, de nem. Magyarország csak csatlakozott az Európai Ügynökséghez 2015-ben ráadásul, azóta társult tagi státuszban vagyunk. Azon egyébként csodálkoztam, hogy csak 2015-ben csatlakoztunk. Mert hát nálunk annyi géniusz volt a csillagászathoz, mi sok mindent hozzátettünk.
0: De általában azok vagy kimentek már korábban Amerikába, vagy oda vitte őket az élet sodra.
2: A következő állításom. A Voyager 1 űrszonda már 50 éve küldetésen van a világűrben.
0: Igaz-e
2: vagy hamis?
0: Igaz.
2: Így bizony, igaz, Vilikém, 1977 óta tart a csillagközi tér felé, és az emberiség legtávolabb jutott űreszközeként újabb különleges mérföldkőhöz fog érkezni hamarosan, mert hogy a NASA számításai szerint 2026. november 18-án eléri azt a távolságot a Földtől, amelyet a fény pontosan egy nap alatt tesz meg, ez nagyjából 25,9 milliárd kilométer.
0: Gondolj bele, hogy ilyen messzire elmegy egy, kettő, 50 évvel összeraktak egy olyan műholdat, ami mai napig működik és megy előre.
2: Így van, pedig a tervek szerint csak néhány éves küldetése lett volna, és még mindig működik, és bár, ahogy mondtam, nem erre tervezték, tesójával, a Voyager 2-vel csupán ők ketten vannak még működő űrszondák a helioszférán kívül. Képzeljétek el, nagyon jó.
0: Amerikaiak találták ezt ki. Ügyes.
2: Na gyerekek, még egy állítás. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot.
0: Várjál, remélem nem atomot robbantottak. Nem igaz. Szerencsére nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdenek gyakorlatozni.
2: Hát szomorú a válaszom, Vilike, de sajnos igaz. Valóban hajtottak végre hadgyakorlatot, nem lőttek, nem lőtt, igen, egy csúzlival. Az amerikai űrhaderő, mert hogy ilyen is van, és ez most komolyan nem kamu, az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze nevű hadgyakorlat. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán, hogy egy valós konfliktus helyzetet modellezzenek. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
0: Ott nem tudnak helyszínelni.
2: Ott nem. Ott nem.
0: A... 112? Halló, halló, szeretnék beenteni egy kottanást.
2: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
0: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
2: Aztán utána csörög a NASA-n a telefon, jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő, mikor mehetnék megnézni? Na figyeljetek, ezen blokkunk végére egy megint csak ilyen nonsensnek tűnő kérdés, vajon marhaság vagy igaz, amit állítok? A málna összetevői ott vannak a világűrben.
0: A málna?
2: A málna összetevői.
0: Meg lehet enni málnára, gondolsz?
2: A málna, így van, a málna. A finom málna összetevői ott vannak a világűrben. Igaz az állításom, vagy tegnap
0: hogy
2: nap megszúrt
0: ott?
2: A nap?
0: Hogy megszúrt a nap? Hogy lennének ott? Dehogy vannak ott?
2: Hát van egy rossz hírem, ami egyben jó hír, Vili. Hogy ez a hír igaz. Képzeljétek el, hogy nemrég egy spanyol csillagászok által alapított csapat a földi málna édességét adó eritrulóz nyomaira bukkant a galaxisunk középpontjához közeli porfelhőben, ami új megvilágításba helyezi az élet földi kialakulásának kémiáját. Lehet, hogy az univerzumunk egy nagy málna bokor, Vili? Csak elő ne jöjjön a maci a málnásból. Magyarul az a cukor, ami a málnában található, az valószínűleg nem földi eredetű.
0: Akkor összegyúrták a földet. Veszünk egy kis gammasugarat,
2: most gondoljatok,
0: egy kis ezt, egy kis azt, és
2: rotty egy málna. Úgyhogy mostantól, ha málnát esztek, ez jusson eszetekbe. Egy UFO! Málnázunk tovább mindjárt, még jön egy blokkunk, előtt azonban meghallgatunk egy újabb felvételt, mégpedig Norma Jean Martint és az Encore című dalt, amely feljebb ugrott a listán, nagyon jó, a negyedik helyen található.
3: A negyedik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Nagyon-nagyon hangulatos kis dal, még hogyha egy pici feldolgozás szaga is van. Az In Core című dal Norma Jean Martintól feljebb ugrott a listán, a negyedik helyezett.
2: És úgy gondolom, hogy ezt meg kell osszuk a hallgatókkal. Említetted, hogy a Málna összetevő meg vannak a világőrben.
1: Így van.
2: A Málna sokkal közelebb is elérhető egy maci fröccse.
1: Maci fröccs. Így van.
2: Egy deci rozé, némi Málna szörpvizesítéssel, tele dobáló erdőgyümölcsökkel, némi
1: jó
2: szódával.
1: Tessék,
2: nem is kell elmenni két a világőrbe.
1: A NASA nagy felfedezése, a maci fröccs receptje a világőrben. Atyaik. Na gyerekek, gyorsan még akkor jöjjön a néhány állítás ebben a kvízjátékunkban. Van, mert hogy nagyon izgalmas. A következő állításom igaz-e vagy hamis? A Földön vannak holdfák.
2: Nincs holdfa.
1: Igaz
2: elnevezett,
1: vagy hamis?
2: Ez valamilyen gazt elneveztek holdfáról, vagy növényt, vagy
1: nem,
2: fát?
1: Azért annál több.
2: Nincs holdfa.
1: Tehát pont most segítettem, hogy annál azért több. Mert
2: akkor
1: hogy
2: van holdfa.
1: Van holdfa, no persze nem a holdról származnak, hanem egy kísérlet eredményei, ugyanis 5 fafajta 500 magját is magával vitte az űrbe az 1971-es Apollo 14 misszió parancsnoka, mégpedig Stuart Rosa, hogy kipróbálja a hold körül keringő magok később életre kelnek-e a Földön. Az űrrepülés után a magok egy Mississippi és egy kaliforniai erdészetbe kerültek, ahol az 500-ból 420 fa kikelt. Én
2: ez,
1: annyira nevelnék
2: ez semmivel se
1: egy holdbabot mondjuk, vagy egy hold folytófügét. Nagyon szívesen tartanék otthon valami holddal kapcsolatos dolgot. Figyeljetek, következő állítás. Ez nagyon durva. A tragikus Challenger STS-51 elküldetés, amiről mi csináltunk adást is, emlékszel? A Challenger katasztrófa űrhajója valójában nem robbant fel. Az állítás igaz
2: pedig
1: vagy hamis?
2: Pedig filmet is láttunk róla.
1: Na,
2: akkor az egész átverés volt.
1: Közelítsd meg másképp.
2: Szerintem igaz.
1: Valóban igaz. Mert a másképp megközelítése azt jelenti, hogy nem felrobbant, de ettől még megsemmisült. Képzeljétek el, hogy a folyamatos vizsgálatok kiderítették, hogy amit láttunk azokon a felvételeken, az valójában nem az űrhajó robbanása volt, hanem a széthulló, gyorsító rakétákból kiömlő üzemanyag elégése. Sőt, maga az űrhajó sem robbant fel, hanem az is széthullott a hőokozta roncsolódástól, de hiszitek vagy sem, a személyzeti kabin nem sérült meg, sőt, még körülbelül 20 kilométeres magasságig tovább emelkedett ugye a tehetetlenségnek köszönhetően. A szakik szerint ráadásul, és ez a legtragikusabb és a legborzasztóbb, hogy két űrhajós valószínűleg túlélte a széthullást, és a lángokat is, ők a személyzeti részben lelték halálukat később, mert hogy a széthullás után ez a bizonyos személyzeti rész, maga az űrhajó ezen kabin része 320 km/h sebességgel becsapódott az óceánba, és ekkora erőhatást senki nem élhetett túl. Tehát, hogy valószínű, hogy a Challenger űrhajósai közül ketten nem is

0: körülbelül 26,99 kvintillió USA dollár. Ez a világ GDP-jének 257-szerese. A világ GDP-jének 257-szerese.
1: Fölfoghatatlan árat.
0: A gazdasági tényezők, mert hogy a Davida a kisbolygó öv egyik legnagyobb aszteroidája, átmérője körülbelül 326.000 kilométer. Ez a szénben gazdag kondrit típusú aszteroida számos értékes anyagot tartalmaz, többek között vizet, nikkelt, vasat, kobaltot, nitrogént, ammóniát és hidrogént. Ez egy igazi, hát mondhatjuk ipari multibár, csak ugye tudni kéne az űrben bányászni. És erről beszéltem neked, hogy ezért lesz nagyon fontos a holdbázis, és ezért fog elkészülni, mert hogy most gondolj bele, hogy az az ország, ami el fog tudni kezdeni egy ilyen aszteroidán bányászni...
1: Nyissunk egy kőfejtést a holdon.
0: Nagyon jó. Kicsit nagyobb, nagyobb befektetés kéne hozzá, mint amit mi elő tudunk teremteni, de szponzorokat keresünk. Na figyeljetek, drága hallgatók, már csak két állításom van. Kozmikus légzsákkal akarják megvédeni a Földet a napviharoktól. Igaz vagy hamis?
1: Miért lesznek?
0: Hát már most is vannak napviharok. Túlfeszültséget okoz a hálózatokban.
1: Aha. Lehet, hogy meg akarják védeni, de hogy kozmikus légzsággal nem tudják, szerintem nem igaz.
0: Kicsiben gondolkozol, Vili, és rossz a válaszod, mert a hír igaz, vagy az állítás igaz. Hiszitek vagy sem, egy kutatócsoport most azon dolgozik, hogy speciális műholdakból nagy mennyiségű anyagot, például báriumot, lítiumot és nátrium gázt juttatnak az űrbe, amelyet a napsugárzás plazmává alakít. Az így létrejövő felhő kozmikus légzsákként működne, és még a Föld mágneses terének külső régióiban mérsékelné a közeledő napviharok erejét.
1: Na hát, meglepte.
0: Többenet, mi? Na és akkor az utolsó állításom bazizgalmas.
1: Igaz.
0: A Föld leghidegebb pontja hidegebb, mint az űr.
1: Ne, ez hamis. Hát az űr a leghidegebb, nem igaz.
0: Nagyon ügyes vagy, Vili. Eltaláltad, mert hogy az állítás hamis. Bár megdöbbentő, hogy a Földön a kelet-antarktiszi jégtakaró egyik magaslatán, a Dome Fujin és a Dome A régióban a műholdas mérések szerint a hőmérséklet elérte a mínusz 93-94 Celsius fokot.
1: De az űrben hidegebb.
0: Ezzel szemben az űrben mínusz 270 Celsius fok van általánosságban.
1: Hát háromszoros a durva.
0: Azért milyen durva ez is, hogy a Földön is van olyan hely, ahol mínusz 92 fok van. Mi van?
1: Hát ott nehezebb egy pisit össze.
0: Hát és nem, hogy egy pisit nem tudsz, hogy ott kilépsz, akkor ott megfagy benned minden folyadék, ami van. Nem, hogy a pisit. Na gyerekek, akkor az űrpisivel búcsúzunk. Köszönjük a figyelmeteket. Szerintem izgalmas és jó kis kvíz volt ez. Örülünk, hogy részt vettetek benne. Reméljük, hogy sok mindent eltaláltatok, vagy ha nem, akkor mostantól tudjátok, hogy ha málnát esztek, az egy UFO. A málna egy UFO. Na gyerekek, újdonságunkkal, harmadik újdonságukkal búcsúzunk, ugyanis képzeljétek el, hogy Teddy Swims saját magát lökte le a dobogó első fokáról, megjelentetett egy új dalt, ami nagyon nagy sikerrel fut nemzetközileg, Break Up in Reverse, ez a dal címe, egy lassabb, melankolikusabb dal, úgyhogy ezzel nyugtatjuk le a kedélyeket, és bízunk abban, hogy találkozunk jövő héten is.
1: Szia, Miki!
0: Szia, Vili! Sziasztok, drága sziasztok. Hallgatók! A végtelenbe, és tovább!
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Reklám.
2: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916 4366-os számot.
3: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Elkezdődött a Vései Kovács találkozó, remekelt a Kasi versenyzője, meleg időnk lesz. Jó napot kívánok, 11 óra van a Rádió Most híreit, Marosi Gábortól hallják. 23. alkalommal szervezték meg az országos Kovács találkozót Vésén szombaton. Az egész napos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik, és véradást is szerveznek a faluban. Folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok a Sefag ZRT Szántódi erdészeténél is. A szakemberek kitakarítottak és felújítottak egy kutat, melyet egy napelemes szivattyú működtet. A műszaki megoldásnak köszönhetően folyamatosan tudnak vizet biztosítani az erdő lakóinak. A Sefag munkatársai az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A megoldásoknak köszönhetően az aszályos időszakban is könnyebben juthatnak vízhez a vadon élő állatok. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Sukorói Nyíltvízi Junior Európa Bajnokságon a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága Gulyás Fanni. A kasi versenyzője a 7,5 kilométeres távon az előkelő 9. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. Különösen értékes ez az eredmény, hiszen Fanni fiatalabbként szerepel a korosztályában, mégis a legjobbak között zárt. Gulyás Fanni ma is versenyez majd, délután a látványos 3 kilométeres knockout versenyszámban áll rajthoz. Megdőlt a hajnali hideg rekord szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa.
0: Időjárás jelentés.
6: A hétvégére visszatér a kánikula, ma napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd. A nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A 20 csúcson után a délelőtt utolsó órájához érkeztünk, remélem, hogy a folytatásban is itt maradtok velem, nem sokára újdonságok és igazi klasszikusok is felcsendülnek itt Kaposvár kedvenc rádiójában, 0670-32-32-355, remélem, hogy ti is maradtok, és nem is vesztegetem tovább az időt, hiszen már itt van Olivia Rodrigo és 2021-es slágere, ami nem más, mint a Good For You.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Olivia Rodrigo és a Good For You, de még a 20 csúcson közben befutott egy hallgatói telefonhívás. Rádió Most Kaposvár, tessék!
1: Szia, szia! Én István vagyok, és szokás szerint hívlak benneteket, mert egy olyan dolog történt velem, amit szeretnék a rádióhallgatókkal megosztani. A Lidnél levő benzinkúthoz bementem tankolni, és ahogy jöttem kifele, egy úriember balra kanyarodva elém hajtott, és elkezdett velem kiabálni, megintegetni, holott én egyenesen haladtam. Tehát, hogy egyenesen haladó járművel szemben a kanyarodó járművnek mindig elsőbséget kéne adni, ha jól tudom. Mondd meg, hogyha nincs igazam.
0: Én is így emlékszem.
1: No, és akkor szeretném a járművezetőjének üzenni, ha egyszer tévedtél, akkor legalább ne kiabálj és ne integessél. És különben is ez a magyar utakon elharapózott szokás, ez sajnos nem a jó irányba viszi a dolgokat. Egyébként elengedtem magam előtt, intettem neki, hogy menjen, de ő csak tovább üvöltözött. Mindenesetre be tudom a melegnek.
0: Egyébként mi a helyzet a városban, mit tapasztalsz ezen kívül az utakon?
1: Ezen kívül elég jelentős forgalom van, most éppen a S-parkban vagyok, és várok a vásároló életem párjára. Most kellemes idő van, nincs az a nagy hőség. A forgalom az szerintem elég jelentős.
0: Köszi szépen, akkor most már ne is legyen akkor semmilyen atrocitás.
1: Próbálok pozitívan állni a dolgokhoz.
0: Jó, akkor nyugodalmas hétvégét.
1: Köszönöm szépen, és nektek meg szeretném megköszönni a sok jó zenét, meg a sok-sok információt. Továbbra is veletek. Sziasztok!
0: Köszi szépen, szép napot nektek. Hello!

Pink dala alatt befutott néhány hallgatói üzenet, mindeközben pedig már 4:12 elmúlt. Csodás szombatot kívánok mindenkinek, és úgy tűnik, hogy Nikinek is családjának is fantasztikus ez a szombat, hiszen arról ír, hogy a Desedára indulnak majd ebédelni, és ott fognak kikapcsolódni, sétálni, sőt biciklizni is, de egyelőre még minket hallgatnak. Azt írja Niki, hogy csodás napot kíván mindenkinek, Niki, neked is csodás napot. Aztán Imre a következőt írta, a kaposvári nagypiacon kezdtem, beszereztem mindent, ami az ebédhez szükséges, a friss kenyeret is. Most már itthon, és javában tart a lecsófőzés. Imre, fantasztikus nyári étel a lecsó, jó étvágyat majd hozzá, és köszi szépen, hogy írtál. Ti is megtehetitek, hogy egy kis helyzetjelentést adtok 06 70 32 32 350. Most pedig már itt van egy hazai dal, ami igencsak népszerű volt 2023-ban is, amikor megszületett. A Halott pénz és Bály Alex közöse, ez az Ó igen. Nem.

0: 12 van, remélem, hogy eddig jól telik a szombat délelőttötök, akár úton vagytok valahova kirándulni, kikapcsolódni, akár a hétvégi ebéd készül a konyhában, mindenképpen maradjatok velünk, hiszen a folytatásban is csak is a legjobb slágerek érkeznek. Egy rövid műsorajánlót követően például itt lesz Teo Cruz és Dua Lipa is a Training Season-nál.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

3:12 lesz, ez pedig azt jelenti, hogy délben remélem, hogy a nagyon finom szombati ebéd mellé érkeznek a ropogós hírek és infók, amelyet ezúttal Marosi Gábor kollégám hozzá majd nekünk, de addig azért még néhány fantasztikus dalt meghallgatunk, itt lesz a Compact Disco, valamint Nagy Bogi és Dash közöse, ha jól leszek újra. Most pedig érkezik egy dal, amely mögött igazi sztárcsapat áll. A Lasting Lover nem csak Szigala és James Arthur közös munkája, hanem a szerzeményt eredetileg Lewis Capaldi írta. Szigala egy akusztikus demóból készített belőle egy érzelmes dance slágert, James Arthur karakteres hangja pedig szerintem tökéletesen passzol mindehhez. Szigala egyébként idén-nyáron is bejárja Európa legnagyobb fesztiváljait. A következő napokban Skóciában és Lengyelországban lép színpadra, augusztus végén pedig Angliában folytatja a turnét. Most pedig jöjjön James Arthurral közös slágere, ez a Lasting Lover.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

Krisztus ellen. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Véradásra buzdítanak mindenkit, pályára lép a Rákóczi, kiváló idő lesz délután. Jó napot kívánok, a Rádió Most déli híreit Marosi Gábortól hallják. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A megfelelő betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogyha tehetik, akkor a következő napokban adjanak vért. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben mintegy 2000-en az agrárképzési területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót Vésén szombaton. Az egész napos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik, és véradást is szerveznek a faluban. Felgyújtotta a tuját egy férfi, mert nem kapott segélyt. Az eset még tavaly év végén történt az egyik Marcalihoz közeli faluban. A 40-es évei vége felé járó férfi 2025 karácsonyán esett el a juttatástól, ezért bosszúból felgyújtott egy tuját, melyel csaknem 80 ezer forintos kárt okozott. Az 5 méteres égő növényt végül a segélyhívásra kiérkező tűzoltók oltották el. A férfi további tuját is célba vett a község központjában, de többen is megakadályozták ebben. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. Megdőlt a hajnali hideg rekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme, a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégére visszatér a kánikula, ma napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd, a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Be is léptünk a szombat délutánba, odakint fantasztikus ragyogó napsütés és egyre emelkedő hőmérséklet. Itt az FM 91.2-n pedig a legdinamikusabb dalok szólnak, annak érdekében, hogy ne veszítsünk a lendületünkből. A nap hátralévő részében sem, továbbra is érdeklődöm, hogy mivel töltitek a napot, akár a programajánlók is érkezhetnek, kíváncsian várom, ezért gyorsan el is mondom adástelefonszámunkat, 7032-32-355, folyamatosan figyelem SMS és Viber falunkat, írhattok tehát SMS-t és Viber üzenetet, de akár hívhattok is ezen a telefonszámon, például közlekedési infóval, hogyha tapasztaltok valami fennakadást, ne talántán ne adj Isten balesetet Kaposvár és a környéke útjain, akkor azt hálásan megköszönjük, hogyha meg is írjátok nekünk, hiszen ezzel tudjuk segíteni az úton lévő többi hallgatónkat. A folytatásban lesz, ahogy lesz, Rúzsa Magdival, de itt lesz Azaria, valamint Beyoncé is. Most pedig egy kicsit varázsolunk így 12 óra után. Eminem jön, és 2024-es dala, amivel visszatér az alapokhoz itt a Houdini a Rádió Moston.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

4:01 már elmúlt, csodás szombat délutánt kívánok nektek. Remélem, hogy pontosan úgy telik ez a nap, ahogy elterveztétek. Itt a rádió moston minden stabil, hiszen folyamatosan 0-24-ben a legjobb hazai és külföldi előadók legnagyszerűbb slágereit játsszuk nektek a legváltozatosabb zenei palettáról. A folytatás is ennek megfelelően alakul, hiszen jönnek igazi klasszikusok. Szóval nosztalgiázunk az M-People-nal és a Moving on Up-pal nem sokára, de itt lesz Ed Sheeran egy 2023-as dallal, az Alcazar pedig egy 2004-es fantasztikus szerzeményét hozza el nekünk. Most pedig következik Beyoncé, aki egyébként idén is a figyelem középpontjában maradt. Az elmúlt hetekben meglepetésként lépett színpadra Jay-Z jubileumi koncertjén, ahol a közönség óriási ovációval fogadta. Lányuk V pedig ismét megmutat a zenei tehetségét a színpadon. Úgy tűnik, hogy a családban a zene valóban generációra generációra öröklődik. Most pedig jön Beyoncé és a Break My Soul.

0: Az M People és a Moving on Up című örökzöld sláger szólt 1993-ból, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokatokban fantasztikus emlékeket idéz fel ez a dal, hiszen a zene erre is képes, hogy pillanatok alatt felidéződjön egy régi emlék, és pikpak visszaugorjunk az időben. És hoztam ezzel kapcsolatban nektek egy érdekes tényt. A kutatások szerint már néhány másodperc is elég ahhoz, hogy egy ismerős dallam előhívjon egy régi emléket. Ezért van az, hogy néha egyetlen refrén is képes visszarepíteni minket egy nyaralásra, az első szerelemhez, vagy éppen egy felejthetetlen buliba. Nos, a Coldplay következik most, biztos, hogy valakinek ehhez is van valami jó kis emléke. Egy kis kitérő után jön a Coldplay és a Higher Power.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

A Téged Fene gyereke dobta fel a hangulatot az elmúlt percekben. Robbie Williams és a Supreme egy 2000-es sláger szólt itt az FM 91.2-n, mindeközben pedig már 3:45 elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára ismét érkeznek a legaktuálisabb tudnivalók, jönnek a hírek Marosi Gábor tolmácsolásában, én pedig a háttérbe vonulok és lassan elköszönök tőletek. Reggel 7 óra óta itt a stúdióban a mikrofonnál Bátori Gyöngyvért, Gyömbit hallottátok. Hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok. Ezúttal is ti voltatok a legeslegjobb társaság nekem. Köszönöm az üzeneteket, a telefonhívásokat, a programtippeket. Egyszerűen elhalmoztatok ezen a szombat délelőttön. Remélem, hogy fantasztikus lesz a folytatásban is a szombatotok és az egész hétvégétek. Holnap pedig tartsatok majd Horváth Szabival reggel 7-kor. Ő már itt lesz a mikrofonnál, és vár titeket a legnagyobb szeretettel. Janet Jackson is érkezik a Together Again-nel, de most én a Follow the Flow-val búcsúzom tőletek. Ez a világom, vigyázzatok magatokra. Hello, hello!

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Megdőlt a hidegrekord, Kovács találkozó.

0: szerveztek Vésén. Rangadóval kezd a Rákóczi. Jó napot kívánok, 13 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Megdőlt a hajnali hideg rekord szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót Vésén szombaton. Az egésznapos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik, és véradást is szerveznek a faluban. Felgyújtotta a tuját egy férfi, mert nem kapott segélyt. Az eset még tavaly év végén történt az egyik Marcalihoz közeli faluban. A 40-es évei vége felé járó férfi 2025 karácsonyán esett el a juttatástól, ezért bosszúból felgyújtott egy tuját, melyel csaknem 80 ezer forintos kárt okozott. Az 5 méteres égő növényt végül a segélyhívásra kiérkező tűzoltók oltották el. A férfi további tuját is célba vett a község központjában, de többen is megakadályozták ebben. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott méreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart. Rangadóval kezd a kaposvári Rákóczi az NB3 délnyugati csoportjának első fordulójában ma délután. A zöldfehérek a BFC Siófok együttesét fogadják hazai pályán, akiket az elmúlt szezonban kétszer is sikerült legyőznie a kaposváriaknak. A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is napos, száraz, csapadékmentes idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd. A hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ponton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
1: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdett gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
1: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Haló, szeretnék beenteni egy kottanást.
2: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
1: Ez a Sputnik, nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a NASA-n a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
4: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Hírek most!
1: Vitorlás verseny a Balatonon, Kovács Fesztivál vésén, pályára lép a Rákóczi. Jó napot kívánok, 14 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Fehér Szalag nagydíjat és a 29. Izsák Szabolcs emlékversenyt is megszervezték szombaton a Balatonon. A versenyt a hajósok a Kék Szalag hivatalos főpróbájának tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a Fehér Szalag keretében idén első alkalommal az első Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is megrendezték a Balatonfüredi móló előtt. Vasárnap sem maradunk verseny nélkül, reggel 8 és délután 16 óra között a Kék Szalagport ad otthont a 19. Kék Pántlika nagydíjnak, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. 23. alkalommal szervezték meg az országos Kovács

0: Találkozót vésén szombaton. Az egész napos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik, és véradást is szerveznek a faluban. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben mintegy 2000-en az agrárképzési területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Ma van a vízbefulladás megelőzésének világnapja. Az ENSZ közgyűlése 5 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy július 25-ét ennek nyilvánítja, mert globálisan ez az egyik vezető halálok az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, akikkel közösen biztosítják a nyaralókat. Zavartalan pihenését. Idén egyébként 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, de sajnos többen belefulladtak a tóba. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is napos, száraz, csapadékmentes idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd. A hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Kedvenc zenéiddel.
4: Music.
0: A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Könyvtárosoknak szerveztek konferenciát, rekordot döntött a mate felvételi, Kaposvár alpolgármestere is ott lesz a Művészetek völgyében. Köszöntöm Önöket, 15 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Siófok adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének 27. országos konferenciájának az elmúlt napokban. Az idei tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa, a könyvtárak milyen szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. Az eseményen csaknem 90-en vettek részt az ország minden pontjáról. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben, mintegy 2000-en az agrárképzési terület.

0: Területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Ma van a vízbefulladás megelőzésének világnapja. Az ENSZ közgyűlése 5 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy július 25-ét ennek nyilvánítja, mert globálisan ez az egyik vezető halálok az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, akikkel közösen biztosítják a nyaralók zavartalan pihenését. Idén egyébként 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, de sajnos többen belefulladtak a tóba. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelmi jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is napos, száraz, csapadékmentes idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül majd. A hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: Hírek most!
1: Csökkent a Balaton hőmérséklete, kovácsok találkoztak Vésén, Kaposvárról is szó lesz a Művészetek Völgyében. Jó napot kívánok, 16 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy hét alatt csaknem 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize, míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására azonban ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót Vésén szombaton. Az egész napos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik, és véradást is szerveznek a faluban. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A megfelelő betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogyha tehetik, akkor a következő napokban adjanak vért. Siófok adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének 27. országos konferenciájának az elmúlt napokban. Az idei tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa, a könyvtárok milyen

0: szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. Az eseményen csaknem 90-en vettek részt az ország minden pontjáról. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelmi jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű Zrt. Új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2. Yeah, yeah. We did it again. And this time...

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napjuk után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Szükség van a véradókra. Vitorlásoké a főszerep a Balatonon. Rangadóval kezdi a szezont a Rákóczi. Jó napot kívánok! A Rádió Most híreit 17 órakor Marosi Gábortól hallják. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A megfelelő betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogyha tehetik, akkor a következő napokban adjanak vért. Fehér Szalag nagydíjat és a 29. Izsák Szabolcs emlékversenyt is megszervezték szombaton a Balatonon. A versenyt a hajósok a Kék Szalag hivatalos főpróbájának

0: tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a fehér szalag keretében idén első alkalommal az első Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is megrendezték a balatonfüredi móló előtt. Vasárnap sem maradunk verseny nélkül, reggel 8 és délután 16 óra között a kék szalagport ad otthont a 19. kék pántlika nagydíjnak, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. Ma van a vízbefulladás megelőzésének világnapja. Az ENSZ közgyűlése 5 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy július 25-ét ennek nyilvánítja, mert globálisan ez az egyik vezető halálok az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, akikkel közösen biztosítják a nyaralók zavartalan pihenését. Idén egyébként 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, de sajnos többen belefulladtak a tóba. Felgyújtotta a tuját egy férfi, mert nem kapott segélyt. Az eset még tavaly év végén történt az egyik Marcalihoz közeli faluban. A 40-es évei vége felé járó férfi 2025 karácsonyán esett el a juttatástól, ezért bosszúból felgyújtott egy tuját, mellyel csaknem 80 ezer forintos kárt okozott. Az 5 méteres égő növényt végül a segélyhívásra kiérkező tűzoltók oltották el. A férfi további tuját is célba vett a község központjában, de többen is megakadályozták ebben. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. Megdőlt a hajnali hideg rekord szombaton. A Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Lénárdarócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
2: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
1: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
2: Azt akartam mondani a fejemben, de az nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
1: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
2: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
1: Igen, de hát ez már rég volt, amikor mi
2: hova tűnt?
1: Igaz,
2: neked vagy
1: van egy
2: csillagászati haverod. Létszest, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
1: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
2: Az oroszok?
1: Nem,
2: az amerikai.
1: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
2: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2 Rádió most!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. július 25-e, szombat este 6 óra van. A rádió most helyi hírösszefoglalóját, a Krónikát a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vízhőmérséklete. A Hungaromet ZRT közlése szerint az elmúlt egy hétben csak nem 6 Celsius fokkal csökkent a Balaton vízének hőmérséklete, míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tó. Június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, a hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónapvégi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. A Hungaromet azt is közölte, a hivatalos vízhőmérséklet mérés a siófoki viharjelző obszervatórium előtt mély vízben, 1 méteres mélységben történik. A part közelében a sekélyebb területeken ezért akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a vízhőmérséklete. Július 25-e a vízbefulladás megelőzésének világnapja. Az ENSZ közgyűlése 5 éve döntött úgy, hogy július 25-ét a vízbefulladás megelőzésének világnapjává nyilvánítja, mert globálisan ez az egyik vezető halálok az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát, ahol 116 kikötő, valamint 145 kijelölt fürdőhely található a tó 235 km hosszú parti sávján és a csaknem 600 négyzetkilométeres területén. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, velük közösen biztosítják a nyaralók zavartalan pihenését. Idén jelenleg 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök, de többen a halálukat lelték a Balatonban. Mivel az esetek bekövetkezése során nem lehet semmilyen külső rendellenesség látni, sem a vízirendőrök, sem a strandi vízimentők nem észlelnek vizuálisan semmilyen rendellenességet, ezért sokszor esély sincs a beavatkozásra, csak a veszélyhelyzet kialakulását vagy az elmerülést követően értesítik a mentőegységeket. Vizet biztosítanak a vadaknak a Sefagnál. A Sefag ZRT Szántó

0: Erdészeténél folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok. Az elmúlt időszakban a társaság szakemberei kitakarítottak és felújítottak egy meglévő kutat, melyből napelemes szivattyú segítségével hoznak vizet a felszínre, és folyamatosan biztosítják a folyadékot a vadon élő állatoknak. A Szántódi Erdészetnél rehabilitáltak egy évtizedek óta üresen álló halastavat is, ahol a zsilipdeszkázás cseréjével sikerült a tavaszi-téli csapadékból akkora vízfelületet felfogniuk, ami kiválóan funkcionál vaditatóként. Az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A technikai megoldásoknak köszönhetően könnyebben juthatnak vízhez az állatok a száraz időjárásban is. Konferenciát szerveztek a helyismereti könyvtárosoknak, vendéget látni, vendégnek lenni. Helyismereti gyűjtemények szerepvállalása a turizmusban címmel hirdették meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének 27. országos konferenciáját. Az elmúlt napokban szervezett eseménynek Siófok adott otthont. A tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa a könyvtárak milyen szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. A részletekről Szalainé Bodor Editta, a helyismereti könyvtárosok szervezetének elnöke beszélt, őt hallják most.
1: 27. alkalommal találkoznak a helyismereti könyvtárosok itt most jelenleg Siófokon. A helyismereti könyvtárosok szervezete a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül működik tagszervezetként, és minden évben 1994 óta van egy országos találkozó, mindig más helyszínen. Siófok az első alkalommal ad helyet ennek a találkozónak, ami unikálissá teszi, hogy ez a szervezet ezt próbálja összegyűjteni az országban dolgozó helyismereti kollégákat. Elsősorban közkönyvtárból vannak kollégáink vagy tagjaink, de ugyanakkor vannak társintézményből is levéltárosok, muzeológusok, akik csatlakoztak hozzánk. A szervezet 94 óta működik, jelenleg 89 tagunk van, és a siófoki helyszín aktualitását az idegenforgalom fogja adni, ugyanis mindig valami aktuális dologra próbálunk reflektálni, ami a helyismereti könyvtárosok munkáját érinti. Hogyan tudnak a helyismereti könyvtárosok csatlakozni egy településnek az idegenforgalmához, milyen szolgáltatásokat tudnak adni, ami a turizmust fejleszti, vagy a turizmushoz hozzá tud járulni. Úgyhogy ezért esett a választásunk Siófokra, hiszen itt fő attrakció úgymond a turizmus, úgyhogy ez lesz a központi témánk, és ezzel lesznek kapcsolatosak az előadások. Ami még unikális, hogy a helyismereti könyvtárosok szervezetének van egy kódexje, ezt minden évben elkészítjük az adott településnek a kódex oldalát, ezt Szalai Katalin oklevélíró grafikus készíti, kézzel merített papírból, úgyhogy ez egy olyan unikális dokumentum, amit 94 óta folyamatosan rajzol meg Katalin, ez a szervezetnek a saját dokumentuma.
0: Egy tucat kovács ütötte a vasat vésén. Az alig 700 lelkes somogyi településen már 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót szombaton. Az egésznapos eseményen több mint egy tucatnyi kovács mutatta be a közönségnek a mesterséget és készített különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítették és véradást is szerveztek a faluban. A kovács mesterség egyre népszerűbb, a találkozón is több felnőtt képzésben résztvevő tanuló mélyítette tovább tudását. Vésén egyébként nagy múltja van a kovácsmesterségnek, a 19. században 7 kovács is dolgozott a faluban. Ismét a vitorlázásé a főszerep a Balatonon. Szombaton reggel rajtolt el a Fehér Szalag nagydíj és 29. Izsák Szabolcs emlékverseny, amelyet a hajósok a Kék Szalag hivatalos főpróbájának tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a Fehér Szalag keretében idén első alkalommal szervezték meg az első Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t. A versengés vasárnap is folytatódik, reggel 9 és délután 4 óra között a 19. Kék Pántlika nagydíjat szervezik meg, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. A legnagyobb esemény az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj, július 30-án csütörtökön 9 órakor rajtol majd el.
2: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Időjárás jelentés.
0: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió Most.
3: Sziasztok, Bájalex vagyok, hallgassátok a Rádió Mostot.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, én Marosi Gábor vagyok. Egy hét alatt csaknem 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize, míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására azonban ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. Siófok adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 27. országos konferenciájának az elmúlt napokban. Az idei tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa, a könyvtárak milyen szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. Az eseményen csaknem 90-en vettek részt az ország minden pontjáról. Fehér Szalag nagydíjat és a 29. Izsák Szabolcs emlékversenyt is megszervezték szombaton a Balatonon. A versenyt a hajósok a Kék Szalag hivatalos főpróbájának tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a Fehér Szalag keretében idén első alkalommal az első Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is megrendezték a Balatonfüredi móló előtt. Vasárnap sem maradunk verseny nélkül, reggel 8 és délután 16 óra között a Kék Szalagport ad otthont a 19. Kék Pántlika nagydíjnak, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. Ma van a vízbefulladás megelőzésének világnapja. Az ENSZ közgyűlése 5 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy július 25-ét ennek nyilvánítja, mert globálisan ez az egyik vezető halálok az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, akikkel közösen biztosítják a nyaraló zavartalan pihenését. Idén egyébként 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, de sajnos többen belefulladtak a tóba. Felgyújtotta a tuját egy férfi, mert nem kapott segélyt. Az eset még tavaly év végén történt az egyik Marcalihoz közeli faluban. A 40-es évei vége felé járó férfi 2025 karácsonyán esett el a juttatástól, ezért bosszúból felgyújtott egy tuját, mellyel csaknem 80.000 forintos kárt okozott. Az 5 méteres égő növényt végül a segélyhívásra kiérkező tűzoltók oltották el. A férfi további tuját is célba vett a község központjában, de többen is megakadályozták ebben. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, én Marosi Gábor vagyok. Folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok a Sefag ZRT Szántódi erdészeténél is. A szakemberek kitakarítottak és felújítottak egy kutat, melyet egy napelemes szivattyú működtet. A műszaki megoldásnak köszönhetően folyamatosan tudnak vizet biztosítani az erdő lakóinak. A Sefag munkatársai az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A megoldásoknak köszönhetően az aszályos időszakban is könnyebben juthatnak vízhez a vadon élő állatok. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben mintegy 2000-en az agrárképzési területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradás Szervező partnere a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A megfelelő betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogyha tehetik, akkor a következő napokban adjanak vért. 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót Vésén szombaton. Az egész napos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik és véradást is szerveznek a faluban. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvárhelyi közéleti magazinját hallják, én Marosi Gábor vagyok. Konferenciát szerveztek a helyismereti könyvtárosoknak. Vendéget látni, vendégnek lenni. Helyismereti gyűjtemények szerepvállalása a turizmusban címmel hirdették meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének 27. országos konferenciáját. Az elmúlt napokban szervezett eseménynek Siófok adott otthont. A tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa, a könyvtárak milyen szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. A részletekről Szalainé Bodor Editta, helyismereti könyvtárosok szervezetének elnöke beszélt, őt hallják most.
2: 27. alkalommal találkoznak a helyismereti könyvtárosok itt most jelenleg Siófokon. A helyismereti könyvtárosok szervezete a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül működik tagszervezetként, és minden évben 1994 óta van egy országos találkozónk, mindig más helyszínen. Siófok az első alkalommal ad helyet ennek a találkozónak, ami unikálissá teszi, hogy ez a szervezet ez próbálja összegyűjteni az országban dolgozó helyismereti kollégákat. Elsősorban közkönyvtárból vannak kollégáink vagy tagjaink, de ugyanakkor vannak társintézményből is levéltárosok, muzeológusok, akik csatlakoztak hozzánk. A szervezet 94 óta működik, jelenleg 89 tagunk van, és a siófoki helyszín aktualitását az idegenforgalom fogja adni, ugyanis mindig valami aktuális dologra próbálunk reflektálni, ami a helyismereti könyvtárosok munkáját érinti. Hogyan tudnak a helyismereti könyvtárosok csatlakozni egy településnek az idegenforgalmához, milyen szolgáltatásokat tudnak adni, ami a turizmust fejleszti, vagy a turizmushoz hozzá tud járulni. Úgyhogy ezért esett a választásunk Siófokra, hiszen itt fő attrakció úgymond a turizmus, úgyhogy ez lesz a központi témánk, és ezzel lesznek kapcsolatosak az előadások. Ami még unikális, hogy a helyismereti könyvtárosok szervezetének van egy kódexje, ezt minden évben elkészítjük az adott településnek a kódex oldalát, ezt Szalai Katalin oklevélíró grafikus készíti, kézzel merített papírból, úgyhogy ez egy olyan unikális dokumentum, amit 94 óta folyamatosan rajzol meg Katalin, ez a szervezetnek a saját dokumentuma.
1: Július 25-e a vízbefulladás megelőzésének világnapja. Az ENSZ közgyűlése 5 éve döntött úgy, hogy július 25-ét a vízbefulladás megelőzésének világnapjává nyilvánítja, mert globálisan ez az egyik vezető halálok az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát, ahol 116 kikötő, valamint 145 kijelölt fürdőhely található a tó 235 kilométer hosszú parti sávján és a csaknem 600 négyzetkilométeres területén. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, velük közösen biztosítják a nyaralók zavartalan pihenését. Idén jelenleg 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök, de többen a halálukat lelték a Balatonban. Mivel az esetek bekövetkezése során nem lehet semmilyen külső rendellenességet látni, sem a vízirendőrök, sem a strandi vízimentők nem észlelnek vizuálisan semmilyen rendellenességet, ezért sokszor esély sincs a beavatkozásra, csak a veszélyhelyzet kialakulását vagy az elmerülést követően értesítik a mentőegységeket. Egy tucat kovács ütötte a vasat vésén. Az alig 700 lelkes somogyi településen már 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót szombaton. Az egésznapos eseményen több mint egy tucatnyi kovács mutatta be a közönségnek a mesterséget és készített különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítették és véradást is szerveztek a faluban. A kovács mesterség egyre népszerűbb, a találkozón is több felnőtt képzésben résztvevő tanuló mélyítette tovább tudását. Vésén egyébként nagy múltja van a kovács mesterségnek, a 19. században 7 kovács is dolgozott a faluban. Vizet biztosítanak a vadaknak a Sefagnál. A Sefag ZRT Szántódi erdészeténél folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok. Az elmúlt időszakban a társaság szakemberei kitakarítottak és felújítottak egy meglévő kutat, melyből napelemes szivattyú segítségével hoznak vizet a felszínre, és folyamatosan biztosítják a folyadékot a vadon élő állatoknak. A Szántódi erdészetnél rehabilitáltak egy évtizedek óta üresen álló halastavat is, ahol a zsilibdeszkázás cseréjével sikerült a tavaszi-téli

0: csapadékból akkora vízfelületet felfogniuk, ami kiválóan funkcionál vadidatóként. Az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A technikai megoldásoknak köszönhetően könnyebben juthatnak vízhez az állatok a száraz időjárásban is. Ismét a vitorlázásé a főszerep a Balatonon. Szombaton reggel rajtolt el a Fehér Szalag Nagy Díj és 29. Izsák Szabolcs emlékverseny, amelyet a hajósok a Kék Szalag hivatalos főpróbájának tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a Fehér Szalag keretében idén első alkalommal szervezték meg az első Raiffeisen katamarán Grand Prix-t. A versengés vasárnap is folytatódik, reggel 9 és délután 4 óra között a 19. Kék Pántlika nagydíjat szervezik meg, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. A legnagyobb esemény az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj, július 30-án, csütörtökön 9 órakor rajtol majd el. Csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vízhőmérséklete. A Hungaromet ZRT közlése szerint az elmúlt egy hétben csak nem 6 Celsius fokkal csökkent a Balaton vizének hőmérséklete, míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tó. Június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, a hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónapvégi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. A Hungaromet azt is közölte, a hivatalos vízhőmérséklet mérés a Siófoki viharjelző obszervatórium előtt mély vízben, 1 méteres mélységben történik. A part közelében a sekélyebb területeken ezért akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a vízhőmérséklete.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: R&B, hip-hop, funky, rap.
4: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: They ain't ready for this.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: Why you're so ungrateful? You know, it's a juggy with life after all. Check yourself before you wreck yourself. Come on.

0: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
2: Kedvenc zenéiddel.
3: Music, music.
2: A pillanat. A tiéd.

0: az 1 és 24 év közötti korosztálynál. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 5 vízirendészeti rendőrőrsön több mint 25 rendőrségi szolgálati hajóegységgel vigyázza Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tavát. A vízirendészet 4 vízimentő egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, akikkel közösen biztosítják a nyaralók zavartalan pihenését. Idén egyébként 76 mentési kivonulás során már 133 fő életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, de sajnos többen belefulladtak a tóba. Siófok adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének 27. országos konferenciájának az elmúlt napokban. Az idei tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa, a könyvtárak milyen szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. Az eseményen csaknem 90-en vettek részt az ország minden pontjáról. Egy hét alatt csaknem 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize, míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására azonban ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelmi jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A szakemberek kitakarítottak és felújítottak egy kutat, melyet egy napelemes szivattyú működtet. A műszaki megoldásnak köszönhetően folyamatosan tudnak vizet biztosítani az erdő lakóinak. A SEFAG munkatársai az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A megoldásoknak köszönhetően az aszályos időszakban is könnyebben juthatnak vízhez a vadon élő állatok. 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót Vésén szombaton. Az egésznapos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester üti a vasat szinte megállás nélkül, és készít különféle tárgyakat, használati eszközöket. Az elkészült alkotások helyben maradnak és bekerülnek majd a Vései Kovács Múzeumba. A fesztivált kulturális programok is színesítik, és véradást is szerveznek a faluban. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradás Szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A megfelelő betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogyha tehetik, akkor a következő napokban adjanak vért. Felgyújtotta a tuját egy férfi, mert nem kapott segélyt. Az eset még tavaly év végén történt az egyik Marcalihoz közeli faluban. A 40-es évei vége felé járó férfi 2025 karácsonyán esett el a juttatástól, ezért bosszúból felgyújtott egy tuját, melyel csaknem 80 ezer forintos kárt okozott. Az 5 méteres égő növényt végül a segélyhívásra kiérkező tűzoltók oltották el. A férfi további tuját is célba vett a község központjában, de többen is megakadályozták ebben. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a meleg nyárias idő, késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, vasárnap változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy hét alatt csaknem 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize, míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombaton reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására azonban ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. Fehér Szalag nagydíjat és a 29. Izsák Szabolcs emlékversenyt is megszervezték szombaton a Balatonon. A versenyt a hajósok a Kék Szalag hivatalos főpróbájának tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a Fehér Szalag keretében idén első alkalommal az első Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is megrendezték a Balatonfüredi móló előtt. Vasárnap sem maradunk verseny nélkül, reggel 8 és délután 16 óra között a Kék Szalagport ad otthont a 19. Kék Pántlika nagydíjnak, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. Felgyújtotta a tuját egy férfi, mert nem kapott segélyt. Az eset még tavaly év végén történt az egyik Marcalihoz közeli faluban. A 40-es évei vége felé járó férfi 2025 karácsonyán esett el a juttatástól, ezért bosszúból felgyújtott egy tuját, mellyel csaknem 80 ezer forintos kárt okozott. Az 5 méteres égő növényt végül a segélyhívásra kiérkező tűzoltók oltották el. A férfi további tuját is célba vett a község központjában, de többen is megakadályozták ebben. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. 23. alkalommal szervezték meg az országos kovács találkozót Vésén szombaton. Az egésznapos eseményen több mint egy tucatnyi kovácsmester ütötte a vasat szinte megállás nélkül, és készített különféle tárgyakat, használati eszközöket.

hagylak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, én Marosi Gábor vagyok. Folyamatosan zajlanak a vízgazdálkodási és itatási munkálatok a Sefag ZRT Szántódi erdészeténél is. A szakemberek kitakarítottak és felújítottak egy kutat, melyet egy napelemes szivattyú működtet. A műszaki megoldásnak köszönhetően folyamatosan tudnak vizet biztosítani az erdő lakóinak. A Sefag munkatársai az időszakos vízfolyásokon nyúlgátakat alakítottak ki, hogy a hirtelen érkező záporokból és zivatarokból származó bővebb csapadékot tárolni tudják. A megoldásoknak köszönhetően az aszályos időszakban is könnyebben juthatnak vízhez a vadon élő állatok. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben csaknem 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben mintegy 2000-en az agrárképzési területet választották, de pedagógus képzésre is több mint 670 hallgatót vettek fel. A műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradás Szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A megfelelő betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges, tisztséges, 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogyha tehetik, akkor a következő napokban adják.

0: kulcsa.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan gomoly felhős napos idő várható, a délutáni esti óráktól azonban elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megélénkül, hajnalban reggel 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont már 29-31 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

bajba visszakar. A világon egy nagy vihar. Éressak és így szabad.

nagy a baj, ha visszakar.

haj, ha visszatart. A világon egy nagy vihar. Éressak és légy szabad, kardot ki.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, én Marosi Gábor vagyok. Fehér szalag nagydíjat és a 29. Izsák Szabolcs emlékversenyt is megszervezték szombaton a Balatonon. A versenyt a hajósok a Kékszalag hivatalos főpróbájának tartanak. A mezőny tagjai a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonalon küzdöttek meg egymással. A nap különlegessége, hogy a fehér szalag keretében idén első alkalommal az első Raiffeisen katamarán Grand Prix-t is megrendezték a balatonfüredi móló előtt. Vasárnap sem maradunk verseny nélkül, reggel 8 és délután 16 óra között a Kékszalagport ad otthont a 19. Kék Pántlika nagydíjnak, amely az utánpótlás korosztály számára kínál rangos versenyzési lehetőséget. Siófok adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének 27. országos konferenciájának az elmúlt napokban. Az idei tanácskozás célja az volt, hogy bemutassa, a könyvtárok milyen szerepet töltenek be a helyi és nemzeti kulturális örökség megőrzésében és prezentálásában, miképp vesznek részt a turisztikai termékek kialakításában és szolgáltatásában, együttműködve más szereplőkkel. Az eseményen csaknem 90-en vettek részt az ország minden pontjáról. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson és környékén, mely pénteken nyitotta meg kapuit. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelmi jegyében zajló rendezvények szerepelnek, de kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az egyik ilyen programon július 31-én részt vesz Kárpáti Tíme a Kaposvár alpolgármestere is. A Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-ig tart.